biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató. Így szól a varázs.

0: a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már néhány kattintással kérhető jövedelemigazolás a DÁV honlapján. Visszakapták az aranykonvojban lefoglalt értékeket az ukránok, ma már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban még, de ilyen mértékű, így akkor 80-valahány éve, én akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Elővehetjük az esernyőket, estig az ország nagy részén borult lesz az ég, és főleg a délkeleti keleti területeken és Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok. Sok felhő lesz felettünk az égen, és csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek kisebb esők, de kisüt majd a nap, és 21-27 fokot mérhetünk majd, a hétvégén pedig újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, razziázik a rendőrség az utakon. Felhősebb időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinte mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
2: Tart még a rendőrség roadpool akciója. A héten a tehergépkocsikat és buszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőre és az áruszállításra vonatkozó szabályokat. Két hete volt egyébként hasonló akció. Akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17 ezer sofőrt bírságoltak meg. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő még tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, megváltozott a lakcíme és a telefonszáma. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szent Atya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett a pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M2-esen a Budapest felé vezető oldalon Göld térségében karbantartási munkákat végeznek. Ma délelőtt 11 órától délután 2 óráig. A 29-es és a 30-as kilométer között, illetve az ellenkező Vác felé tartó oldalon, a 23-as és a 24-es kilométer között mozgóterelés mellett lezárják a külső sávot. Közben az M4-esen Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között. A külső sávot nem használhatják a közlekedők, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt, szevasztok, drága barátaink, hát kezdjük el ezt a gyönyörű csütörtököt, tudom mi a dolgom, ma megyek hashtag bocskor felvételre, tehát tudom, ma már belőttem magam, agyilag, és korábban keltem, hogy a locsoló rendszer ne húzza keresztül a hajmosásomat.
1: És mi csináltál? Kihúztad?
0: Nem kihúztam, ezt elfelejtettem tegnap. De a garázsban van, és ott el kell menni ott az autó mellett, hogy kikapcsolom, és akkor ugye meg akarom nézni majd a mesterséges integráció, hogy egyáltalán hogy kell kikapcsolni, vagy átprogramozni. Nem csináltam ezt, hanem tudtam, hogy úgyis minden locsoló órakor indult. Tehát sose 3-4-kor, sose 45-kor, vagy 47-kor, hanem órakor. Tehát nekem ma óra előtt le kell mosnom a hajam, meg kell borotválkozom, és fogat kell mosnom. És megtettem, megcsináltam. Ezért voltam itt előbb.
2: De király, és most nem tudja a környék, hogy miért nem működnek a locsolók.
0: Nálunk nem víztározó van, hogy elfogyasztottam a...
2: A leánderek nem kapnak a szomszédba most, mert jó, bocskor úr, megfürdött.
1: Végre.
0: Na mindegy, szóval, hogy ez volt. Ezért jöttem korábban tényleg. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, de szép a hajad, jó reggelt.
3: Jó reggelt, köszönöm szépen.
0: Hát tegnap is szép volt, de mennyi akció volt, nem? Arra, ezt is beszéltük tegnap. Organizmus, nem?
3: Nem volt. De voltam egy vacsorán, sajnálom. És azért...
0: De ez mi, a korod miatt?
3: Igen.
0: Tehát, hogy elmarad. Miért?
3: A korom miatt. Uh-huh. Igen.
0: De ezt tudod, hogy lehet...
3: Hát tudod, már ezt beszéltük a múltkor, hogy igazából már az ember 40 fölött nem nagyon bírja...
0: Nem nagyon bírja.
2: Az organizmust.
0: Minden nap nem bírja az organizmus, ez tény. Nagyon, nézzük az SMS-eket. Kalimire Kirje Prezvestis, ezt tudjuk ilyenkor, hogy a meklános görögül. Elég szép profittal zártam az elmúlt két BL fordulós napot, fel is függesztette a jogosultságomat 6 napra az online fogadóiroda. Nem is értem, ha még bukok, akkor az asszony tilt el egy hétre a fogadástól. Azt hittem pedig, hogy egy szabad országban élünk, a McLaren-es szegényke. Valaki, de nagyon furcsa SMS-ek jöttek, valaki például hosszan leéri a Bayern meccset. Nekem, amit jól tett egyébként, mert én ugyan Lacika előfizetésével már ott találtam magam a felületen 20-15-kor. A már-márt azt értsétek jól, mert aztán küldtem a Lacikának, hogy túl sok készülék van az előfizetésén, valamit le kéne tiltani. Átküldtem neki azt a listát, hogy melyiket tilthatom le. Lacika leírta, hogy melyiket tilthatom le. Letiltottam, ott voltam, na mondom, Champions League, megnyomom, és akkor ott volt, hogy na, akkor választok csomagot. Oh. És gondoltam, hogyha én választok csomagot, mert választok, akkor az a Lacikának a hitelkártyája.
2: Vannak a kártyaadatok. Innentől a vendége vagy.
0: Innentől a vendége vagy. És azt gondoltam, hogy no, most már másodjára nem cseszek ki Lacikával és családjával, főleg Henriettával, ugye?

0: Egy éves Championship előfizetést.
1: Szóval nem akartam még egyszer az erős saláddal kicseszni, és ezért lemondtam erről a meccsről, amelyről tudom, hogy egy-egy lett, amelyről tudom, hogy ezáltal kiestek a bajorok, és egyébként nem olyan nagy baj, mert ilyen 9 óra 20-30 felé már aludtam, tehát azért a negyed óráig nem akartam a Henriettának bebukkolni a következő 5 évre a Champions League-et.
0: Egy-két éves megszerette volna a focit.
2: Ő is örült volna ennek.
1: Na, így legalább meg tudom SMS-ből milyen volt a meccs. Azt mondja, hogy azt hittem, hogy best of lesz, hogy tegnap kiesett a Bayern. A harmadik percben vezetett a Párizs, így már 2 gól kellett volna, csak hogy hosszabbításra menjen a meccs Münchenben. De az a tény, hogy egy országos tizit raboltak el a bajroktól, innentől kezdve tényleg minek a VAR. Nem is értem. De az is tény, hogy a München hiába dominált, a nagyobb helyzetei a Párizsnak voltak, csak Neuernek köszönhetik, hogy nem talált be még egyszer a Párizs, eszméletlen védései voltak. Kín, gondolom ez Kane akar lenni, csak rosszul írtad, minek gólja nagyon későn jött, már nem volt idő arra, hogy legalább hosszabbításra mentse a meccset a Bayern, tehát Arsenal-Párizs döntő, szerintem komoly lesz az is. Oké, tovább nem olvasom, de köszi Gyuri, hogy leírta a meccset, tök nagy élmény volt. Na ezt hagytuk ki. Henrietta meg én.
2: Henrietta, hogy sírhat otthon? Nem?
1: Kérdezd meg, hogy van.
3: Jó, mindjárt fölhívom.
1: Na, szép ez a modern világ, meg minden, de mikor találják fel a visszazárható felvágottas csomagolást? Kérdezi Laca Biáról. Nagyon furcsa SMS-ek jönnek, ma csak mondom. Van már olyan, nem mondom, hogy az összes működik, de van már olyan, amit így vissza tudsz ragasztani.
4: Ugyanaz, akkor, mint a sajtoknál is, igen. Nem? Tehát ez szépen visszatapad és...
1: Visszasimítod rá, de nem mindegyik. Én sem tudom, hogy melyik, tehát ez egy lutri.
2: Én sem tudom.
1: Magyarországon nem, még mindig.
2: Szerintem így is, hogyha visszahajtod, ugyanúgy elkezd romlani. Tehát, hogy jó, picit lassabban.
1: Lassabban szárad.
2: Valamennyivel.
1: Igen. Jó reggelt, a férjemnek szeretnék egy Metallica számot küldeni születésnapjára. Hát de olyan cuki vagy, de ez hogy? 5:45-kor írtad. Nem tudom ezt, hogy csinálni.
2: Nem tudom, kinél lehet ez.
1: Nem tudom, ki kérni. Vagy, nem tudom, hogy tudod, hogy ez nem kívánságműsor, de ugyanakkor meg sajnállak.
2: Meg azért a Metallicát lehet, hogy meghallgatni.
1: Metallica?
2: Metallica.
0: Így mondjátok, Metallica?
1: Metallica.
2: Nálunk Metallica.
1: Metallica.
2: Az érettségi miatt.
1: Jó a reggel, ma 9:30-kor lesz a lányom forgalmi vizsgája, a Zuglóban közlekedőktől türelmet kérek, megy neki, ügyes csaj, csak nagy stressz vizsgahelyzetben. Robi üzente. És jó reggelt üdv a tancsapdás, Pityó. Ez Zugló, akkor megúszta Gyuri.
4: Igen. Hát de ilyenkor jó forgalom van ott is, szóval, hogy nem lesz egyszerű.
1: De az a baj, hogy tényleg, aki nagyvárosban teszi le a jogosítványt, úgymond, és a forgalmi vizsgája van, akkor ugye az jóval több tudást igényel, mint hogyha a hegyi doktornak a falujában teszed le a jogsit.
4: Ez így van. Ott maximum egy ilyen egyenragú kereszteződés a legnagyobb kihívás, és utána megvagy. Itt meg bármelyik percben jöhet egy olyan helyzet, hogy az bebukod.
1: Budapest lutri, tehát ott nem is tudsz nagyon tényleg szabály mentén közlekedni. Nyilván a vizsgálat kell, tehát akkor is be kell tartani, ha bármi van, de hát sokkal összetettebb az egész.
2: Igen, meg nagyobb az esélye lefulladásnak, mert ha olyan atrocitás ér, akkor megijedsz azért egy vidéki vizsgán, hol ijedsz meg? Semmi nem
1: értezik. És ezért kérdezem, hogy nem lehet azt mondani, hogy én a vizsgát, nem tudom, Pilis Szent Lélekre kérem?
4: Én hallottam már ilyenről, aki budapesti volt, nagyon küzdött, és lepakolta magát Esztergomba, és akkor ő ott tette le ezt a vizsgát.
1: Nagyon megértem.
4: Meg az egész tanfolyamot.
2: Én is megértem.
1: Abszolút megértem. Na jó, időjárás Anettől. Kellenek az esernyők, sokfelé lehetnek ma záporok, zivatarok, a napot se sokat látjuk, majd az élénk szél mellett napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Dalma és Gizella névnap van. Most nézek először Anettre, miközben felolvasom a dolgait, és olyan nagy ilyen örömmel hallgatja.
2: Ha ezt szépen olvasod. De figyelj,
1: ez olyan lehet, hogy amikor Beethovennek először lejátszotta valaki a szimfóniáját ott a konyhában hegedűn.
2: Igen. Büszkeséggel tölt el, hogy hallgathatlak.
1: Jó. 50 éves lett Béres Alexandra. Isten éltesse. 73 éves ma Endrei Judit, magyar televíziós bemondó szerkesztő műsorvezető. Isten éltesse őt is. 76 éve nyitották meg a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt-Ferenc repülőtér elődjét.
2: 76 éve. Milyen idős? Nem is gondoltam volna.
1: Hát a régi épület, gondolom, és az egész velejáró minden. Mert azelőtt, ha jól tudom, a Budaörsi volt maga a nemzetközi repülőtér.
4: Nem is tudtam.
1: Igen.
2: Tehát a 30-as évektől van? Vagy most valószínűleg hülyeséget fogok.
1: Nem olyan hülyeséget beszélsz. Ilyen Horthy korszakban még a Budaörsi volt a nemzetközi repülőtér. Tehát, hogyha jött volna a Horthynak a haverja Hitler, akkor azt hiszem, hogy ott szállt volna le.
4: Kizárásos alapon. Igen.

0: De durva.
1: Nagyon várta.
0: Volna.
1: Meg tudják hallgatók állapítani, ki röhög? Csak mondom.
0: Na ez ki volt.
1: Na jó. És 135 éve nyílt meg a Városligetben az első állandó cirkusz.
0: Igen, de nem az, ami most van, mert az állítólag a 70-es...
1: Üvöltöz, jó, oké. Mondd még egyszer.
0: Üvöltözte.
2: És mutogat is. Üvöltös, mutogat.
3: Nagyon fenyegetőleg lépsz el erre a cirkusz szóra egyből.
0: Jó, mert ezt viszont tőled tudom, hogy a 70-es években nyitotta meg a kapuit ez a mostani cirkusz. Egyszer tavaly vagy tavaly előtt mondtad.
1: Én nem tudom, nem emlékszem az évszámra, csak hogy ott van, és én nagyon szeretem, és kell, hogy működjön. Tehát a fővárosi nagy cirkusz az fontos. Szerintem egy tök jó dolog.
4: Kulturális alap.
1: Igen. Azt szerintem is. Jó, időjárás jelentés a Gyuritól. Paks 8 fokos, 24 lesz, és napsütés. Gyuri, mit nézel?
4: Hát én napsütésekkel találkozom. Hát
1: tök felhős az ég.
4: Délután folyamán már napsütések lesznek.
1: Azt jelenti, annet, hogy nem fogjuk látni a napot. Hallottad, amit mondtam?
4: Hát, tudom.
0: Alig fogjuk látni.
4: Na, akkor már enyhül.
1: Lenti 10 fokos, 24 lesz napsütéssel. Kálgári 6 fokos, 20 lesz napsütés. Óz 8 fokos, 25 lesz napsütés. Gyuri? Budapest 10 fokos, 25 lesz napsütés. Mi van itt?
4: Hát ugye, ez van. A délután folyamán már frankó lesz az idő. Legalábbis én ezt láttam az interneten.
1: Ja, oké. Mi van a Évi?
2: Ezért nem a mi időjárásunk alapozom senki.
1: Tehát, de senki?
2: Senki, tehát nagyon jó, hogy elmondod, tényleg nagyon aranyos mindenki, de...
1: Van még olyan médium, tehát rádió, vagy tévé, vagy bármi, amely ennyire ellenmondásos időjárás jelentést mond egyszerre?
2: Nem, mert ők úgy csinálják, hogy csak egy ember mondja, tehát nem tud mással vitatkozni. Ugye itt fennáll a lehetőség, hogy az egyik ellentmond a másiknak.
1: De majdnem mindig ellentmond az egyik a másiknak.
4: Hát ebben a kettő között van valahol az igazság, a net és az enyém között.
1: De hát mindenki az internetről szedi az időjárás hogy előrejelzéseket, nem? Tehát ez hogy lehet, hogy...
2: Hát az egyik egy olcsóbb oldal, a másik egy drágább. Hm.
0: Uh-huh. Mondjuk nekem azért én sűrűn kapok hétvégén is. Tudod, milyen idő lesz a hétvégén? Nem, tehát hétköznap se jön be soha.
1: Neked írnak SMS-t így?
0: Igen, vagy a Facebook.
2: De legalább felvállaltad.
1: Oké. Okay. Jó, na nézzük, hogy miről fogunk itt beszélgetni ma. Én nem gondoltam volna, hogy Megyeri Csilla, mint név felmerülhet ebben a műsorban. Annak idején sokat törtem a fejem, amikor volt ez az ominózus, hát amit ő híressé vált.
5: Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társai.
1: Na, erről lett híres Csilla.
4: Ez volt a vége, rusnyább társaink.
1: Társaink? Nem társaik?
4: Nem tudom. Ő magát a szépek közé besorolta szépen.
1: Most öröm a fej. Nem tudom, mert ezt most nem akarom még egyszer meghallgatjuk később. De csak azért, hogy mindenkit képbe hozzunk, tehát, hogy Frankon ettől lett híres. Tehát ez annyira megütötte az országot, ez a kijelentés, hogy egészen az RTL-ig repítette őt. És...
4: Azt mondta, gyertek a nyerőpárosba ezek után, mert szükség van rátok.
1: Pontosan. Na most nem erről tevékenységéről lesz szó, nem is róla lesz szó egyébként, hanem csak egy kijelentéséről, mert neki ugye olasz a férje, egyébként gyermekének apja is. És képzeljétek el, elmesélte most valahol, hogy az ő olasz férje megszabja neki, hogy melyik műsorban szerepelhet. És azt is elvárja, hogy minden nap esténként legyen meleg étel az asztalnál. Asztalon, már nem tudok fogalmazni. Uh-huh. És arra hivatkozik Csilla, hogy mert ő egy ilyen tradicionális értékrendű férfi.
4: Aha, és akkor az van, amit ő mond otthon.
1: Tehát ő ezt a tradíciót hozta, nyilván olasz, nyilván keresztény, nyilván katolikus, nyilván nem tudom, család fele tudja, de ő ezt hozta, ezt a hagyományt, hogy először is megmondja az asszonynak, hogy hova mehet. Kettő, meleg étel az asztalon. Más nagy elvárása nincs.
2: Reméljük.
0: Hát, nem elég ennyi.
2: Ezek után azért...
4: De milyen jó fej, nem? Tehát ő tisztázza azt, hogy ő mitől boldog, és akkor ezt így megadja a Csillának, és akkor ezzel...
1: Nem, ő ezt nem megadja a Csillának, mert ezt a Csillát elvárja.
4: Az információt leadja,
1: ja,
4: az elvárás listát.
1: Na, a lényeg az, hogy beszéljünk erről, mert nyilván minden kapcsolatban vannak szabályok. Ez egy dolog. Tehát ez úgy nagyjából kialakul, nem? Tehát például Anett első szabálya az, hogy nem csalhatsz meg.
0: De ez nekem fontos.
1: Igen. Én nekem még nem mondta a párom, tehát ilyen téren nekem nincs tilalmam.
4: Aha.
1: Hát nem mondta, esküszöm.
4: Hát jó, lehet, hogy nem is elvárás, ki tudja.
1: Lehet, hogy nem elvárás. Ja. Nem kérdezek rá, mert akkor meg eldől gyorsan jó, ez a kérdés.
2: Tehát nem lehet az, hogy te inkább megúszod ezt a témát.
4: Senki nem jelenti fel magát, jogos. Hát
1: de Anett ugye ezzel kezdi. És na jó, de ezek szabályok. Van más, és ez az, ami érdekes ebben a történetben, az a hagyomány, az a erkölcsi nem tudom micsoda, amit magaddal hozol.
2: Otthonról hozott értékek. Gondolkodásmód.
1: Igen, gondolkodásmód, értékrend.
2: Szocializáció, amit a szüleink csináltak, és ahogy nekünk azt hiszük, hogy ez a normális, és azt hiszük, hogy mindenkinek az a normális.
1: És abban nem lehet belekötni. De ide tartozik a vallás is. Abban nem lehet belekötni. Abban nem tudjuk azt mondani, hogy ezt most felejtsd el, ezt az értékrendet, mert én másképp élek. Hogy? Hanem tolerálni kell.
4: Hogy élethez való hozzáállás, vagy akár a gyerekneveléshez hozzáállás. Ezek szerintem mind ezek a dolgok, amiről beszélünk, ugye?
1: Így van. És van, akinek semmilyen ilyen értékrendje nincs, de lehet, hogy az is egy értékrend. Tehát maga az, hogy én tök szabad vagyok, és mindent lehet, és mindent. Én ehhez közel állok egyébként. Az nem semmilyen értékrend, hanem az is egy értékrend. De azt hogy emészti meg az, aki egy nagyon-nagyon szigorúan konzervatív, katolikusan konzervatív valaki.
0: Nehezen.
2: Nagyon nehezen.
1: Te melyik vagy?
0: Hát én sok mindenben inkább konzervatív, mint szabad szellem.
1: De hogy a meccsolás nem téma, akkor is?
0: Azt gondolom, hogy igen. Igen, igen. Tehát, hogy én nem vagyok annyira ilyen repkedős, ilyen nagyon laza. Tehát, hogy...
1: De azért mondom, hogy felejtsük a szexuális életedet. Amúgy is konzervatív vagy?
4: Amúgy nem, mondd bátran, amúgy laza vagy.
0: Persze. Vannak helyzetek, amikor laza vagyok, de valamiben meg nem. Tehát, hogy nem tudom így bekategorizálni magam, hogy én nagyon laza lennék.
1: Egy katolikus ember.
0: Igen.
1: Egy istentisztelő katolikus ember átmegy a piroson a zebrán?
0: Soha.
1: Aha. Megkérdezzük, hogy Zalán atya már volt egy. Na mindegy. Szóval, de hülyeskedek, de egyébként igen, ezek az értékrendek, amikről beszélünk, amit a családból hoztál, amit a kultúrádból hoztál, azzal nem lehet vitatkozni. És akkor ezt meg kell adni a meleg levest, és meg kell adni azt a tiszteletet a férjednek, hogy nem mész el olyan tévéműsorba, amit ő nem akar.
4: Hát kérdés, hogy ilyenkor ki az, akinek meg kell hajolni a másik elvárásai, vagy mit tudom én, vagy értékrendje
2: előtt? De egy meleg levesnél, vagy egy vacsoránál kinek kell meghajolnia? Csak kérdezem.
4: Nem szeretsz enni, vagy mire gondol?
2: Nem, csak ez, hogy minden nap mi főzünk.
4: Aha.
2: Erő éhes.
4: Aha, ó, ez egy érdekes kérdés.
1: Mert... Erről fogunk beszélni. Erről fogunk beszélni, hogy például Évi, te hogy viselnéd ezt?
2: Hát már eléggé rájöttél. Nem árul zsákba macskát,
1: de hozhatja úgy az élet, hogy nagyon beleszeretsz a párodba, a genovai kutya kozmetikusba.
2: Igen.
4: Giacomo.
2: Mondjuk egyébként ez nem rossz ötlet. Lehet,
1: azért mondom, mert tudom, hogy szeretsz arra járni.
2: Lehet, hogy neki főznék.
1: Na ezt mondom, tehát hogy igen, tehát hogy ez tud lenni, és egy pár ilyen helyzetet majd képzeljünk el, mert a Gyuri is nagyon-nagyon szabad elvű. Anett látjuk, hogy egy ilyen konzervatív szex és New York, tehát ez a kettőnek a nem tudom milyen.
0: Egy velege.
1: Én is nagyon szabad elvű vagyok, tehát hogy hát az én párom állandóan be akarán cigálni egy templomba. Be is megyek, hát most mit csináljak, érted? Nem fogok kint állni.
2: És mit csinálsz a templomban?
1: Ezt majd elmondom.
4: Az egy külön történet.
2: Azért az is egy külön kép.
1: Nem, hát nagyon nehéz szereburdiskodni úgy, hogy a tiszteletet is megadod.
2: De neked.
0: De megy.
1: Nagyon nehéz.
2: Tudom.
1: De én megtalálom a módját.
2: Gondoljuk.
1: Ja, ez az egyik témánk. A másik témánk, képzeljétek el, mutatok egy ilyet nektek, hogy...
6: Nem vagyok James, és nem vagyok Bond. Nem vagyok túl nagy szám. Viva España!
1: Na, itt van. A Viva Espanyát hallottam múltkor. És én ismerem a bombonosokat 1000 éve. Tényleg. Sőt, a török Tomit középiskolás korom óta ismerem. És amikor a Viva Espanyát, tudod, vannak olyan dalok, ezeket mindenki szereti. Senkit nem zavar. A bombon az olyan tök jó, az úgy van, az gyakorlatilag annyira megszoktuk már, mint mondja egy ízét, mint a Margit-szigeti szökőkutat. Tehát, hogy az életünk része.
4: De persze, szerintem mióta van kereskedelmi rádiózás, azóta bombon dalok szólnak valamelyik rádióban.
1: Pontosan. És aggatom a Viva Espanyát, és ugye ez valamikor a 90-es években születhetett, talán, És gondolkoztam azon, hogy nem gondolkoztam semmin, mondom, gyerekek, ez a szöveg, ez miről szól? Tehát egyáltalán, aki ezt írta, az volt Spanyolországban? Én ugye járok, tehát, hogy...
2: És most már átértékelted a szöveget.
1: Igen, tehát a bazár és a bűrkabát az nem spanyol.
3: Ritkán hangzik el a bűrkabát szó.
2: Az utcán.
1: És gondoltam, hogy mi sose beszéltünk még velük, és hívjuk már föl mindkettejüket, Török Tomit és Szolnoki Petit, mert tényleg ő olyan, mint a családnak egy jó barátja, nem? Tehát ez a mindig ott van, mindig jól jönnek. Mindig, tehát,
2: túl rendesek, nem? Tehát, hogy...
1: Igen, rendesek.
4: Nincsenek balhíjaik sem egyébként, ha belegondolt sem.
1: És azon törtem a fejem, mert néha lehet hallani, olvasni arról, hogy vú, a Bombónak volt egy nagy koncert, volt szimfonikusokkal, meg volt swinges, meg most jön az aréna koncert, hogy de közben mi van? Tehát közben mit csinál a Bombón? Ketten vannak, érted? Tehát nem...
2: Hát túl rendesek, el vannak valószínűleg. Írják ezeket a bűrkabátos.
1: De ezt értem, de ők fellépegetnek. Én nem láttam még olyat, hogy mit tudom én, hétvégén Bombón a Pataki cukrászdában, vagy...
2: De nem férnek
1: a rajongók. Jó tippet aztán. Nem férnek, mert ketten vannak, hogy ne férnének.
2: Rajongó.
1: Beférnek bárhova. Hát ezért zseniális.
3: Hely optimalizálva együttes.
1: Na mindegy, én érteni akarom ezt a Bombón jelenséget, gondolom ti is, és ezért mi felhívjuk ma őket, Török Tomit és Szolnoki Petit, és szerintem egy pár olyan kérdést tudunk nekik feltenni, amit még életükben nem hallottak.
2: Valószínű, ebből kifolyólag.
4: Kemény reggelük lesz.
2: Szegények, nem erre számítanak.
1: Nyomtassátok már kinek a Viva España szövegét.
4: Jó.
1: Jó, ez lesz Horthy Gábor, hát futball reggel, és ő biztos, hogy ezt a picit érintőlegesen ezt a Bayern PSG meccset is ki fogja velünk tárgyalni, de Szoboszlai témánk van megint, mert most kikezdték, nagyjából azért, amiért egyébként Mbappét.
2: Hogy elment Rómába.
1: Hogy elment Rómába egy picit pihenni.
2: A szabad napján.
1: A szabad napján, és ezért a szurkolók. Én nem értem, hogy a szurkolók mit pofáznak bele. Tényleg nem értem.
4: Hát a szabad nap, az szabad nap, nem? Tehát,
2: hogy igen, de ők azt várják el, hogy egy vesztett mérkőzés után otthon sírjon. Ő pedig felült a magángépre, elment Rómába. Ugye azt nem értik a szurkolók, hogy nekik nem kell időt tölteni az utazással. Tehát nekik ez fel van gyorsítva. Megérkezik, sétál egyet, ebédel egyet, és hazajön a feleségével és a gyerekével. Ennyi. És ez a bajuk. És ők ebbe beleszólnak.
1: Ennyire szépen még a magángépezés senki nem írta le.
2: Nem tehetek róla.
1: Én is kívánnék mindenkinek magángépet, mert tényleg nagyon-nagyon kényelmes lehet. Én egyszer meghívásos alapon ültem egyen, de tényleg tehát az a kényelme, hogy akkor mész, és jössz, amikor akarsz, és az ül mellette, akit te akarsz. Azért már nem, az már nem rossz.
4: Van lábtér is, meg minden, mi?
1: Lábtér.
2: Viszont felállni nem tudsz.
1: Hát attól függ, mekkora a gép, hogy
2: hát
1: nem.
2: Persze, hát jó, így van.
1: Na, jó, én álltam például.
2: Hát a Trumpéban még focizhatsz is.
1: Tehát, jó, is de nem ez a lényeg magángép, hanem az, hogy a szurkoló miért szól bele. Ez nagyon, ez engem nagyon zavar, és akkor neki lesz egy kis csokra abból, hogy milyen sztárfocistákba álltak bele, mert mertek elmenni pihenni.
4: Igen. És akkor együtt eldönthetjük, hogy valamilyen szinten jogos-e a szurkolóknak a felháborodása, vagy semmi nincs benne.
1: Ami viszont ennél sokkal jobban érdekel, ugye azt látjátok ti is, amikor futballmérkőzések vannak, és egy játékos beszél a másikkal, oda megy, akkor kitakarja egy száját. És, akkor. És ez azért van, mert ugye volt olyan idő, amikor tényleg ilyen szájról olvasók leolvasták azt, hogy mit mondanak, és hát ez baromira nem jó, az se jó, amikor egy edző, mielőtt pályára küldi a játékos, le tudják olvasni a szájáról, hogy mit mond, és ezért ezt takarták. Most a FIFA új szabályt akar hozni, hogy nem sugdulózhatnak így a focisták. Ho? Mi?
2: Ez a bizony, FIFA, ez egy komoly egylet, nem?
1: Vagy ez nagyon.
2: Ez inkább egy git egylet.
4: Mindig ott van, ahol szükség van rájuk.
2: Tényleg olyan okos dolgokat találnak ki, nem?
4: El fogja mondani a Gábor egyébként, hogy miért, hogy honnan jött ez az egész, meg azt is, hogy ez most miben nehezíti a focisták életét majd?
1: Hát az, hogy például rasszista dolgokat mondjanak a másik focistára.
4: Igen, abszolút, ez nehéz ügy lesz.
1: Igen. Na de hát így hogy akkor?
2: Jó, de a taktikai ügy.
1: De most nem értem, akkor hogy?
4: Hát így nem fog tudni mondani. Elképzelhető, hogy erre irányul egyébként ez a törekvés, hogy például ilyenek ne történjenek meg, de a taktika is, amit az Évi mond, innentől az is megnehezedik.
1: Sokkal, igen, sokkal nehez. Na jó, mindegy, mondja el a Gábor, én nem tudom. Jó, Évi, mi volt a tegnapi nap legjobb pillanata?
2: Nosztalgiáztunk egyet, mert 25 éves a Mónika Show, és természetesen kerestünk olyan vendégeket, akik szerepeltek benne, és elmesélték, hogyan kerültek oda.
7: az előző rész tartalmából.
1: Próbáljunk ezzel a zenével ráhangolódni a mostani témánkra, a 25 éves jubileumra. Mit érzel, Gyuri?
4: Hát, melegséget a szívemben.
1: Hogy hány éves voltál, hol álltál, amikor ezt hallottad nap mint nap?
4: 16, a konyha közepén, néztem a tévét, ami a hűtő tetején volt, és amikor elcsattant az első füles, akkor kiesett a számból a zsrántott sajt. Nagyjából így.
1: Na, gyerekek, 25 éve indult a Mónika Show. Ezt a cikket olvastuk, ezt el kell hinnünk. Jaj, de rég volt. Kinek milyen, a Gyuri elmondta a rántottusos nosztalgiáját. Bárki másnak van ezzel kapcsolatban nosztalgiája?
0: Van, én is néztem, siettem haza, és...
1: Ezért?
0: Nem csak ezért, hanem tök jó volt. Tehát ez egy megszokott program volt délutánonként.
4: Így van. Azért nekünk a Mónika megmutatta, hogy milyen az élet.
0: És tehát, lehetett röhögni, tehát, hogy nagyon szórakoztató.
1: Nem mi azt mutatta meg, milyen az élet, hanem kik laknak velünk még ebben az országban.
2: Ők is itt vannak,
1: halló!
4: Akkor hazaértem a suliból gondterhelt fejjel, tele mindenféle felelés, vizsga, ilyenek, és aztán láttam, hogy mi zajlik úgy az országban. Még akkor egyből az én problémáim nem is tűntek semmilyennek.
2: Igen, mindenki így nézte.
1: Egy pár dolgot, és most próbáltuk tényleg nem a legpusztítóbbakat megmutatni, egy pár részletet hadd mutassunk meg nektek, jó?
8: Monika!
9: Igen.
8: Hát mondja miért? Meg, hogy terel meg belém.
9: Rok magára.
1: Kedves, igen.
4: Ez egy rövidre zárt párbeszéd volt.
1: Na ezt figyeljétek, ezt az érvelést.
9: Te miért iszol, Marian? Néha iszom. Na de akkor azt mondja a Ricsi, hogy ez elég súlyos. És milyen gyakran van az a néha? Minden nap.
1: Miért iszol, Marika? Néha.
4: Megpróbált egy kitérő manővert a Marika, de visszaszorították.
1: De ez nagyon súlyos, azt mondja Ricsi.
4: Ricsi visszalökte Marikát.
1: Na, aztán van ilyen is.
10: Rokonságodnak van annyi vagyon, hogy ki tudnátok fizetni?
11: Nincsen.
10: Nincs? És akkor hogy gondoltad ezt el, hogy fölgyújtogattad, mi? És hány államatlan éjszakát okoztál ti a kardoskótiaknak, mi?
11: Sokat.
10: És jól van ez így?
11: Hát nem.
10: Mi? És még... Nem. Sok mindenés elérte.
4: Hát igen.
1: Na ez az az igazságszolgáltatás, amit ugye sokan kívánnának Magyarországon. Túl lassú a bíróság, túl enyhe az ítélet.
2: És jönne Bud Spencer.
4: Mónika ezt is megadta nekünk.
1: Na, Mónika ilyet is adott nekünk.
12: Volt egy idősebb hölgy.
9: Mennyivel volt idősebb?
12: 5 évvel.
9: 5 évvel.
12: Ő tanított meg simogatni. Ő tanított meg arra, hogy mi az organizmus.
2: Én ezt nem hiszem el. Gyuri, ez tényleg a te világon?
1: És ott állt a Gyuri, rátott hússal a szájában.
2: A hűtő.
4: Rajtam össze a rögéstől.
1: Ugye a látszattal ellentétben ezek nem önként jelentkezett szereplők, nyilván volt olyan is, hanem ezek rendesen toborzott szereplők, és sokszor a szerkesztők el sem mondták, hogy milyen témában jönnek oda.
2: Igen, és ezért is kerestünk volna valakit, aki benne dolgozott, hogy mi volt a taktika, hogyan vették rá az embereket, hogyan oldották meg azt, hogy egy családon belül nem tudtak egymásról, hogy mondjuk Budapestre mit csinálnak.
1: És próbáltunk beszélni Mónikával erről, ugye? Te felhívtad Mónikát?
4: Igen, én rácsörögtem, mert ugye egy cikk kapcsán kezdtük el ezt az egész együtt gondolkodást a műsorra, és akkor ő mondta, hogy ő nem nyilatkozott a kulisszákról, meg hogy készült a műsor, maximum arról, hogy ő annak idén hogy került bele, vagy hogy egyébként neki milyenek voltak az érzései, szóval ebből szeretett volna teljesen kimaradni.
1: Igen, gyerekek, volt olyan is, arra emlékeztek-e, hogy sokszor beültettek oda valamilyen ismert embert, és akkor a rajongói, illetve az utálói is.
4: Igen. Tényleg. És ez volt a felütés, ez a standard, hogy ma beszólok a nem tudom kinek, aki éppen volt.
1: Így van, és most itt van velünk Sanyi, képzeljétek el, őt azért hívták a műsorba, azért szervezték be a műsorba a készítők, és úgy készítették föl, hogy ő ócsárolja Zalatnai Cinit. Ezért hívták oda. Mutatunk ebből a műsorból egy részletet.
9: Sándor, neked úgy általában mi a véleményed Ciniről?
12: Hát általában negatív, nagyon. A nyivákolós.
9: Nyivákolós lenne?
12: Hát igen, nem tud énekelni egyszerűen. Hát a nyilvános szereplésé például ilyen erotikus újságban.
9: Arról mi a véleményed?
12: Nem tudom, szerintem 54 évesen így megjelentette egy képet, szóval ilyen...
9: Semmi esztétikus nem volt számodra ezekben a fotókban?
12: Hát én
9: számodra
12: nem tudom.
9: Semmi ilyen nem volt?
12: Ha ez szép, akkor az nézze, akinek kell. Szerintem ez valami gusztustalan, szóval...
9: Tehát akkor ez azt mondod, hogy erkölcstelen? Ilyet?
12: Maximálisan. Nézzük meg, azért nem egy manöken alkat. kicsit le van pukkalva már.
1: Gyerekek, itt van velünk Sanyi, aki ezeket elmondta annak idején, még egyszer mondom, szerkesztői kérésre Zalatnai Ciniről. Szia, Sanyi, jó reggelt!
11: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sanyi, hogy kerültél műsorba, meséld el!
11: Hát nagyon egyszerűen egy barátom ott dolgozott, és hát tudta, hogy mekkora paraszt szám van, meg hogy mindent elmondok nyíltan, amit csak kell. És megkérdezte, hogy ennek kedvembe bejönne a Mónika Show-ba egy ismert embert, hát magyarul efikázni. Hát mondtam, persze, hát ez nem probléma.
1: Bárki is legyen az.
3: Nem probléma.
11: Persze, hát nem foglalkozunk ki, mert ő is ugyanan ember, mint én. És akkor bementem, és mondták, hogy az Zalatnai Cinit kéne egy kicsit, hát hogy fogalmazok.
1: Ócsárolni, igen.
11: Igen, ócsárolni. Bementem elsőként, ugye Mónika feltette a kérdéseket, ment ott a műsor javába, és akkor egyszer csak berontott az Zalatnai Cini így a műsor közben, ugye ezt nem adták le, és mondta, hogy ekkora parasz gyereket, mint én, még nem látott a világ, hogy ilyeneket mondott róla. És én mondtam neki, hát mondom, hát én közöltem vele, hogy nagyon aranyos, hogy bejött, de hát ugye, mint a műsorban is mondtam, hogy először én a melle, utána a Cini, azt mondtam ott az embereknek, hogy mondom, pont erről beszélek, hogy valaki beront ide, és mondom, hát meg kell nézni, hogy néz ki smink nélkül. Majd amikor rákerült a sor, ugye ez olyan kb. Egy 4 órás felvétel volt, amikor rákerült a sor, akkor ugye bejött, ugye ki volt sminkelve, minden fő volt szépen öltözve.
1: Zalatnai Cini nem tudta azt, hogy itt mi zajlik?
11: Hát amikor meghalott, akkor berongyolt, de addig szerintem nem tudhatta, hogy ekkora paraszt emberrel fog találkozni, mint én. Hogy... Tehát ilyen azt mondta, hogy ilyen vélemény nyilvánítást, az, hogy a pályafutása során még nem hallott. Hát mondom, mindenre kelljen az ideje.
1: Igen, csak valahol ez totálisan erkölcstelen.
11: Jó, hát erkölcstelen sok minden. Hát
1: de nem a terészedből egyébként. Nem, azért te 5000-ért elmondtad, 5000-ért ezt elmondtad, az nem olyan nagy baj. Hanem az, hogy erre felkértek, az a nagy baj. Megkérdezted, hogy mennyit kaptál ezért?
11: 15000-et akkor. Ez 2002-ben volt.
1: Az jó pénz, nem?
11: Igen. Hát megkaptunk ugye kaját, piát, amit ott lehet a forgatás közben, ugye volt a szünet, meg amikor berongyolt a hölgyika, hogy ő ezt nem bírja. Ő nem fog bejönni, neki ebből elege van.
1: Hát a végén nem mentél oda hozzá, és mondtad neki, hogy fiú, ez volt a szerepem, ne haragudj?
11: Ő nem igazán akart velem beszélni.
1: Ja, jó, azt hiszem.
11: Mondjuk megértem.
1: Persze, nem, én is megértem. Tehát, hogy...
11: Szerintem, ha ilyen mondatokat mondanának, most bocsánat, így fogalmazok róla, te sem nagyon beszélgetsz.
1: Hát persze, hogy nem, teljesen. És az elképzelhető, hogy a mai napig ezt nem tudja, hogy te egyébként egy fizetett, vagy a mások, a többiek is fizetett ócsárolók voltatok?
11: Szerintem nem.
1: Egy 20 év elteltével, hogy ítéled meg ezt az egészet? Hogy ez hogy zajlott annó?
11: Én őszintén megmondom, hát amilyen ember vagyok, én viccesnek, tehát én nem tartottam ennek jelentős, a pénz volt a motiváció, nem megmondom őszintén, hogy jó pénzt adtak kaját, hát
1: bármi. Hát.
2: Nem tudod kihozni belőle, hogy megbántam.
1: Nem, én nem hibáztatom őt, bocsánat, én Sanyit nem hibáztatom. Sanyi egy fiatal ember volt, akinek volt ott egy ismerőse, tudták, hogy nagy pofájú, 15000 élő bármit és bárkinek, tehát semmi, én ezt értem. Itt máshol van a morális probléma?
2: De ők nem jelentkeztek.
1: Sanyi, mi a kedvenc Cini dalod?
11: Nincsen. Vagy esetleg mondhatnám, hogy töltsét csinálok a kezéből, de másból, de nem.
1: Jó, van, oké. Sanyi, köszi, hogy elmondtad. Gyönyörű, szép emlék.
11: Köszönöm.
1: Igen, szép napot, szia, hello.
11: Sziasztok.
3: Sanyi azért nem sokat változott a Mónika Show-tól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Képzésekkel segítik a kezdő képviselőket, egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Esős-szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. A választáson több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata. Az érintettek ezért széles körű és az eddigieknél intenzívebb felkészítést kapnak. A cél az, hogy megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel, közölte az országgyűlés hivatala. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, ami hazánk 6 mandátumot szerzett. Az új parlament alakulóülését szombaton tartják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Kedden a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karszagon és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A meleg rekord azonban nem dőlt meg. 1946-ban ezen a napon ugyanis Kaposváron 33,4 fokot mértek. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében. Közben az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, adta hírül az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 9 perc, vagy gyorsan fel kell olvasak egy SMS nektek. Ez óriási. Ski. Nevezzétek át magatokat foci zireggelnek. Már nem érdemes titeket csak szerdán meg pénteken hallgatni. Sajnálom, mert rendszeres hallgatóitok voltunk. Itt van rögtön egy ilyen közösségi többes. De ez az állandó foci ki, a biztosítékot, megyünk olyan adóra, ahol nem foci a téma állandóan. Horthy Gábort rúgjátok már ki. Vogát helyette. Nem kell már foci. A Cárevics, akinek mániája volt, megbukott. Ne hívjatok, üdv Viktor.
2: Azt
1: a rohadt. Viktor, nincsenek érveim.
2: Jó hangozna a szignál ezzel a névvel, reggeli műsor névvel, amit javasoltott az elején, tehát ez egy fülemben cseng. Kért.
1: Foci, rádió? Istenem, tényleg. De most belegondolok, kétszer egy héten van, kb. 10 perc, 9 óra után. És ő, a rádió, ők, bocsánat, hoppá, hát itt többes szám van. Istenem, de
3: igen, és ráadásul csak felvezetés volt, amiben elmondtuk, hogy mi lesz majd 9 órakor, tehát tájékoztattuk azokat, akik velünk akarnak maradni.
1: Igen.
3: Hogy mire számíthatnak. Ő már ezt beskatolt.
1: Nem, hát igen. Jó reggelt, nekem is születésnapom van, jöhet a Metallica, szép napot, nagyon majd meglátjuk. Sziasztok, nagyon nehéz a szakmátok, azt álmodtam, hogy veletek rádiózom, és van nehéz, szép napot, Zoli. Hát ő átélte.
2: Hallgass az álmaidra máskor is, Zoli.
1: Na jó van, mit találtál, Évi?
3: David Attenborough-ról fogok egy kicsit beszélni. Képzeljétek el, holnap lesz 100 éves.
1: És lesz, tehát, hogy él rendesen.
3: Igen,
1: minden
3: él rendesen, okay. És olyan szinten, hogy egy óriási ünnepséget csinálnak neki, de azon gondolkodtam, hogy gyerekként nekem mennyit adott David Attenborough. Tehát, hogy az ő nevét mondjuk, akkor szerintem nincs olyan, akár itt a stúdióban vagy a hallgatók között, aki ne emlékezne valamire tőle, hogy mondjuk ki mit kapott David Attenborough-tól.
1: Hát most olyan helyzetben hozzád semmit. Tehát, hogy nem.
2: Ezután a felvezető, nincs olyan a hallgató között, aki ki?
3: Semmit. Bármit mondok,
1: hát de most komolyan,
3: semmit.
1: Hát azért a David Attenborough egy csodálatos ember. Csak azért ezt ne felejtsük el, hogy a hangja az, ami elvarázsol. Igen. Tehát teljesen olyan mint hogyha hipnotizálna.
2: De el lehet aludni rá.
1: És olyan kellemes, és mondja. Hát az, hogy most odarepítik a British Airways-zel, lerakják valami dzsungelbe, ahol jó buják a növények, esetleg még ilyen esőcseppeket is, és akkor ott van egy vágókép egy párducról, és innentől David a negyed órán keresztül azon a gyönyörű, mély bácsis hangján mesél. Hát figyelj, nem tudsz nem beszarni tőle. Persze. Igen. Hát oké. Okay. Na jó, de ez nem olyan nagy teljesítmény.
3: Persze, hát engem oda küldeni az esőerdőben nagy baj lenne.
1: Biztos nagy teljesítmény, sokat kutatott, meg izé, meg minden, meg etológia, meg minden. De azért, hogyha a kérdés, akkor rossz, Évi.
3: Oké. Okay.
1: Tehát ez a mit adott neked David Attenborough? Hát
3: nekem ne viccelj, a természetet, azt, hogy megismertetett olyan dolgot, amit egy hódmezővásárhelyen ültem a kertvárosban, és néztem, soha életemben nem láttam még kígyót. Vagy soha nem láttam még olyan állatokat, amikkel ő találkozott, és ne arra, hogy nekem elhozta. Neked nem? Neked semmit nem hozott el.
1: Én vele... Hogy mondjam? Tehát amióta létezik National Geographic, nekem is elhozta a kígyót. Tehát, hogy de annyi...
3: Na jó, mindegy.
1: De nem, jó, semmi, figyelj, semmi, értem, hogy nem, én nekem hasonló, de hát erre ti nem emlékeztek, nagy csoda volt, ugye a tenger világából Jacques Cousteau kapitány.
3: Hát ne haragudj, nem emlékszem rá.
1: Nem emlékszel rá, pedig többet úszott, mint te.
3: Lehet.
1: És ő mindig lement a víz alá, és csodákat filmezett a víz alatti világról. Jacques Cousteau. Azt mondom, hogy Kalipszó volt a hajójának a neve, talán még ezt is tudom. És aztán valahogy, nem tudom, évtizedeken keresztül tolta, a Jacques Cousteau volt a király. És aztán valaki azt mondta, hogy ez Jacques Cousteau bántalmazta az állatokat, és akkor onnantól már nem volt olyan király. Oh. De én nem tudom elképzelni, hogy mi, oda boxolt egy rájának? Nem, tehát, hogy mi ez a...
2: Nagyon nehéz elképzelni, hogy az ember, igen, aki az állatok kutatással tölti az életét, ő amúgy állatbántalmazó, tehát, hogy ez nehéz.
1: Igen.
3: Hát sok mindent látunk már. Na mindegy, nem is az a lényeg, hogy mennyit adott neked David Attenborough, de egy nagyon komoly elmélete van, mégpedig az, hogy képzeljétek el, hogy 2100-ra megkezdődhet a 6. tömeges kihalás a Földön, és nagyon szépen levezetik.
1: Mondja ezt 100 évesen? Hát azért ez...
3: Hát ne haragudj, kinek van ekkora a statisztikája?
1: Itt van, megkezdődik a nagy kihalás, na most figyeljetek!
2: Ugye én szóltam?
3: Na. De 2100-ra érkezik el.
1: Én értem.
2: Hát na, akkor már lehet satszolgatni, mert ja.
3: Jó, de egyébként az a bajom ezzel, és tényleg nem figyelünk soha semmire oda. És pont ezért gondolom azt, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy ahogyan ő ezt levezeti, hogy az Amazonason ugye most óriási fakivágások vannak, és ebből levezeti, hogy hogyan fog felmelegedni a víz, hogyan fog a korallzátonyok kipusztulni, és hogyan fognak például a halállomány meghalni, vagy kipusztulni az óceánokból. Ennek mi a következménye?
1: Nem ez fish and chips.
2: Bizony.
1: Hát a hal arra való, nem?
3: Nem, persze, fish and chipsre.
1: Csak fish and chips, tonhal szendvics, tehát a lazas sushi, hát a hal erre való. Hát különben a hal sose kerülne a felszínre. Hogyha nem ez lesz volna a motiváció.
3: Igen, de megint csak magadat nézed, tehát hogy a föld lakói...
1: Neked mire való hal? Jó, te nem eszel halad, meg a Gyuri sem eszik.
3: Nekem teljesen mindegy, hogy ki hal-e a hal.
1: Ezt mondom.
2: Igen, nem, hogy így zavartak.
1: Mire való a hal?
3: Hát egyébként, de haragudj, ez egy folyamat. Na, a lényeg. És hogyha amennyiben ez az egész folyamat kialakul, akkor gyakorlatilag globálisan az állatkipusztulás, tehát az élelmek el fognak fogyni. Uh-huh. Ebből mi adódik, hogy az emberek elkezdenek egymással szembe menni, és gyakorlatilag önpusztítást is végezhetnek egymáson. De ő ezt már 2100-ra körülbelül megjósolja. Hogy az merül fel bennem, hogy mi miért nem hiszünk abban, amit a tudósok mondanak. De mi azért, mert messze van, hogy nem fogunk élni 2100-ban?
1: Egyrészt ezért, másrészt azért ez most egy picit bátor kijelentés. Tehát azért annyi tudós vagy áltudós jósolt már, jövendőlt már dolgokat, és nem jöttek be. Mindig azokat tudjuk majd 100 év múlva felemlegetni, hogy tényleg ő is megjósolta, amik bejöttek. Amik nem jöttek be, azok ott hevernek, valahogy senki nem törődik velük. Meg... Tehát 100 év múlva David Attenborough-nak ezt a jóslatát, ha nem következik be, és mindenki vidáman él, Tigris, Lazac, Gyuri, mit tudom én, mindenki, érted? Akkor senki nem fogja azt mondani, hogy hát mi van itt a David Attenborough-val? Hülyeséget mondott?
2: Buli lesz, hát akkor buli lesz. Igen.
1: De hogyha bejön... ha bejön, akkor meg azt mondja, David Attenborough megjósolta. Igen, érted?
2: De egyébként ez sem értem. Csomó tudós van, akik mindig a lehető legrosszabb esetőséget szimulálják, mint hogyha ebbe 2100-ig nem avatkozna be senki. De általában ezek úgy néznek ki, hogy amikor már baj van, akkor elkezdenek beavatkozni, és akkor azt valahogy korrigálják, tudod? És akkor ezért van az, hogy ez egy ilyen legnegatívabb szimuláció.
3: Igen, de miért érezzük azt, hogy a földünkért nem kell tenni? Tehát, hogy miért van az, hogy ez ilyen
1: természet? Mit csinálsz te ma reggel? Most nevezd bennünket? Mit adott David Attenborough felej, fiam? Mi az, amit a földöt nem enged a földet?
2: Nem mi pusztítjuk el a földet.
3: De mi pusztítjuk el a földet. És ezt az egészet úgy veszük és úgy csináljuk, mintha nem vennénk észre.
2: Nem mi ketten, érted?
3: De.
1: Ezt most nem tudtam, hogy ide engedtük a Pilisi Greta Thunberget. Mit? Akkor mondjad a filozófiádat. Elpusztítjuk a földet? Mondjad, én hogy pusztítom?
3: Te? Hát mindennel.
1: Ahogy... Ja, jó, oké.
3: Tehát
1: a mindennel? Tehát ez a nagy
3: Attenborough... Nem, az autóddal, az életviteleddel.
1: Nem lenne semmi baj a földnek, hogyha csak én autóznék. Tehát én nem pusztítok semmit.
2: Szerintem a föld bármikor aláírna
1: az összes többi pusztít. Én nem pusztítok.
3: De hát a többieket most már nem engeded autóval menni.
1: Hát a Gyuri már elkezdte a tanácsomat.
3: Igen. És ő busszal jár.
2: Mint te hogy véded ott a környezetet, ahol élsz, mint ahol Nyesz Szilváson, vagy hol élsz, az hogy véded a környezetet?
3: Én például? Hát odafigyelek egy csomó olyan dologra, hogy mondjuk szelektíven gyűjtem a szemetet, és mondjuk nem használok annyi áramot.
4: Uh-huh. Annyi vizet, például.
3: Ekomódba megyek.
4: Igen, nekem hibrid autóm van. Ugye... Tehát, hogy én is védem a környezetet.
1: Ennyire én is védem a környezetet.
2: Ez azért nem egy nagy magaslatot.
3: Sok mindenben.
1: Annyira álságosak vagytok, hogy ahogy a Gyuri mondja, ezek nem nagy magaslatok. Tehát én is
3: néha nem eszek halat.
1: De a kábrióval megyek, beteszem néha üresbe a lejtőt. Tehát, hogy ilyen... ságokat én is tudok mondani. Köszönöm szépen az öko 5 percet tőled, drága Évi. Jövünk vissza nem sokára egy érdekes kijelentésével Megyeri Csillának. Nem ő lesz a főszereplő ebben egyébként, hanem csak annyi, hogy ő bizony a tradicionális konzervatív férjének megteszi azt a két szívességet, hogy egyrészt minden este meleg vacsorával fogadja, másrészt engedi, hogy beleszóljon, mely tévéműsorba mehet el Csilla, és melyikben nem mehet el. Egyszerűen azért, mert ő elfogadja azt, hogy ő egy konzervatív értékrendet hozott magával ebbe a kapcsolatba.
3: Nagyon rendes.
1: És erről fogunk beszélni, hogy mi van, amikor valamilyen értékrendet hoz a te párod a kapcsolatba, ami teljesen homlok egyenest más, mint a tiéd.
2: És ez általában tud lenni simán, vallás, vagy a gyerekneveléshez hozzáállás, egy csomó minden tud lenni.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Mindenkinek, aki szereti.
5: A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Szobétalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobétalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vény nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
15: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
16: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
17: familypark.at.
18: Hány óra?
19: Hajnal 2.
18: Megint nem alszol?
19: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
18: Próbáld ki te is a Sedakurt.
20: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Alszol.
20: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
22: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
21: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
23: Az MVM csoport meghirdeti a Varázskastély titkai elnevezésű rajzpályázatot. Rászoruló gyermekek gyógyításával, fejlesztésével és oktatásával foglalkozó szervezeteknek szóló felhívásunkon 16 intézmény nyerheti el az MVM támogatását. A gyermekek az általuk elképzelt varázskastély és a falai közt megvalósuló csodák megörökítésével jelentkezhetnek a pályázatra. Részletek az mvmélménynap.hu weboldalon. MVM. Értünk a jövőért.
24: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
25: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, nem hitt a pápának egy banki ügyintéző. Sok felé eshet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinte mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a kádárkorszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Esszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve Első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
25: Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő még tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, megváltozott a lakcíme és a telefonszáma. Már az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szent Atya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett a pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Már lassul és torlódik a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a Bicske és Biatorbágy közötti részen, a 39-es és a 21-es kilométer között. Olvasható az útinform oldalán. Közben erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Bag és Mogyorod térségében a kiépített tereléseknél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendek körzetétől, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében sem jobb a helyzet. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra és 14 perc van most. Jó reggelt, 48 lesz egy perc múlva. Szevasztok, itt van Évi. Szia,
1: Évi. Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Már egy hallgatót el is tüntettem örökre, aki Évivel kapcsolatban írt egy nem túl ízléses kritikát, és a nem túl ízlésesen van a hangsúly, és ezért elbúcsúztunk. Jó, ezt szeretném jelezni ezzel, hogy...
2: Aki nem inge, az ne vegye magára, ezt mindenki találja, ki kié lehetett.
0: Pontosan. Aztán üzenik még, hogy engem meg sokunkat érdekel a foci. Van más, ami nem érdekel, ettől nem kapcsolok el, te kis pöcs, üzenik. Valamint, sziasztok, bocsi, veled vagyok, most ki is vettem üresbe a kocsit.
2: Előre a környezetvédők.
0: Pontosan. Évi, ökó 5 perc, ki se tudom mondani.
1: Nem baj,
0: ökó 5
1: majd megtanítanak rá.
0: Mondjad, ökó 5 perc.
1: Öko 5 perc.
0: Na jó, gyerekek, Megyeri Csilla neve mindenkinek megvan? Nem biztos, hogy mindenkinek megvan, csak kérdezem. Megyeri Csilla.
3: Igen, megvan.
2: Így helyek közel, talán egy tévéműsorból.
0: Jó, ugye nem az óriási tehetsége az amivel felhívta magára a figyelmet, hanem talán emlékeztek még erre, ez az Alföld Televízió Púder című műsorában volt, és akkor a Csilla, ő ott műsorvezetőként megpróbálta kideríteni, hogy a szép nők miért sikeresebbek, mint a nem annyira szép nők. De ő ezt így fogalmazta meg.
4: Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaim. Tartsanak velünk!
1: Ezt nem hiszem el.
2: A legtermészetesebben, hogy ez ki tudott jönni.
0: És ahogy a magyar médiakarrierek működni szoktak, ez őt felrepítette egészen a televíziózás fellegvárába az RTL-hez, és ott szerepelt aztán műsorokban. Egyébként találkoztunk a nevével bulvárlapokban is, tehát hogy nagyjából így kellett elképzelni. Na most itt képzeljétek el, találtunk valami olyasmit, amit ő fogalmazott meg, és akkor a mi csapatunkat ez eléggé megosztotta. Évi eléggé, mint nő, elkezdtél morogni.
1: Hát egyrészt magán a jelenségen is, hogy ki ő. Én nekem ugye teljesen újdonság volt, másrészt meg amiket mondott is. Felháborodott.
0: A rusnyánál tartasz még, vagy a...
1: Nem a rusnyánál. Te megkérdezted az előbb, hogy ki Megyeri Csilla, nekem utána kellett nézni. Fogalmam

0: Úgyhogy ő kicsoda, erre az interjújára nem is emlékeztem, mert hogy...
1: De ne, szép azért.
0: Hát ne haragudj, felháborító.
1: Ne, hát ebből karrier van.
0: De azért mondom, hát hogy ez milyen teljesítmény, hát akkor te nem is értem.
1: Jó, mindenki. Mindig a teljesítményen mérsz mindenki, tehát azért lehet már valakinek szerencséje is, nem? Tehát, hogy ostobasággal fut be. De sok ilyen van. Igen. Na jó, de nem ez a lényeg, és nem is erről beszélünk most, hanem arról beszélünk, hogy ő ugye együtt van a párjával, aki amúgy olasz, Nikolának hívják, és meg is született a közös kislányok, tehát ők 2024 óta vannak együtt, és nagyon büszkén mesélt arról, hogy nagyon hagyománytisztelő az ő olasz párja. És ez azt jelenti, hogy keménykezű, mert hiszen ő tradicionális neveltetést kapott.
0: Aha. Milyen olasz tradíciókat hozott?
1: Hát az olasz az nagyon-nagyon keresztény, nagyon katolikus, hát, konzervatív.
2: Két nő hogy felhördült ebben a pillanatban, pedig csak a tradicionális neveltetésnél tartunk. Uh-huh. És már is.
0: A keménykezűség.
1: Mi a bajotok a tradicionális neveltetéssel?
0: Semmi.
3: Nincs, egyelőre nincs vele bajunk. Elfogadjuk, elviseljük.
1: Jó, valószínűleg nem tudod, miről beszélsz, azért mondod ennyire tétován, amit mondasz. Na, a lényeg az, hogy ahogy ő fogalmazott, Nikolá, tehát a csávó, megszabja, hogy melyik műsorban szerepelhet, és elvárja, hogy meleg ételt is kapjon esténként. Ez a két dolog, amit ő tradicionálisan Olaszországból hozott magával, hogy elmondhatja, hogy a nő hova mehet, hova nem.
2: Hát
1: és a másik az, hogy legyen...
2: Milyen legyen meleg.
1: Mikrozza meg a kaját. Igen.
0: Nem mikrozza meg. Hát, nem erről van szó. Hát álljon a konyhába és főzzön.
2: Hát persze, mert hát ez a szegény Nikola, ez azt tanulta meg gyerekkorában, hogy a mamma este mindenkit ott várt a nagy asztalnál. Ott volt a spagetti, ott volt az étkezés, ott volt a család központi jelen,
0: én
2: kommunikáció.
0: Én minden este főznék neki tésztát, de csak tészta. 5 perc. De valószínűleg...
1: Jó, de várjál, most nem arról van szó, hogy hány percet kell főzni. Szóval először is az olasz vacsora, ugye azért az egy nagy, tehát ott van előétel, ott van osszobukó, ott van...
0: Osszobukó 5,5 óra. Tiramisu. Szuper, köszi, mondjad még, tényleg.
1: Frutti di mare, tehát minden van. És ezt ugye elvárja, meg azt, hogy Csilla ne menjen olyan tévéműsorba, amit ő nem szeret. Ami neki nem tetszik. Ami, nem tudom, egyébként nem határozta meg, hogy mi alapján válogatja meg.
2: Hát valószínűleg, ami nem illene a családukhoz, vagy esetleg lehet, hogy szégyent hozna rájuk. Ilyesmi.
0: Ehhez a családhoz melyik műsor nem illik?
1: Jó, nem, most próbálod itt cikizni a családot, de ne legyen...
0: Nem cikizem, csak azt akarom kérdezni, hogy mi az, hogy megmondja, hogy hova mehet és hova nem, illetve, hogy mi legyen az étel. Tehát nagyjából
1: mert ő férfi, egy konzervatív férfi.
0: Életét,
1: igen,
0: nem?
1: Hát egy konzervatív olasz férfi. Hát ezt értsd már meg.
0: De én azt mondom, hogy akkor ezáltal a nő csak egy irányított történet ebben a kapcsolatban.
1: Nem csak. Nyilván csomó szeretetet is kap, nyilván a lába előtt hever amúgy a világ, nyilván kap virágot, amit ti nagyon szerettek, és az ajtót kinyitja előtted, ez a kettő, amihez ragaszkodtok.
0: Néha egyikhez sem ragaszkodom.
1: A romantikus vacsorához is ragaszkodtok, de az igazából csak egy gyertya, és a gyertyát azt lehet használni 4-5 évig, ha elfolyik időben. Tehát, hogy...
2: Megint tanultam tőled.
0: De kihagytad, tesó.
1: Szóval nem, ezt is. Tehát ő csak ennyit kér, akkor inkább így fogalmazunk, okay. Mert hogy ez legyen. És azért beszélünk erről, mert nyilván ilyen nagy felvilágosult nők, mint amilyenek ti vagytok, ezt ma már elítélik, ugye ebben a patriarchális társadalomban, hogy ilyen hagyományok vannak. Ugyanakkor, és ezért téma a téma ma, drága Évi,
0: figyelek.
1: Hogy tudunk-e tolerálni a párkapcsolatban olyat, amit valaki értékrendszerűen hagyományból örökölt, hozott magával a ti közös, mondjuk azt, hogy családotokba. Tehát ezzel nem tudsz vitatkozni, mert ha szabályokat hoz a fél, mert egyszerűen egy bunkó, érted, és szabályokat, hogy nem mehetsz ide, nem mehetsz oda, meg az a lehet szembeszállni.
2: Persze,
1: de amikor tradícióról van szó, akkor hogy Évi?
0: Abszolút alkalmazkodnék, hogy ne? Főznék bármit.
2: De hát amikor meg tudja indokolni, képzeld el, az esti étkezés, ami összehozza
0: a családot. Megindokoljuk, én is biztos hozok, meg ő is biztos hoz, de azért elég komoly kompromisszumok kellenek, gondolom én, nem?
1: Mert jó, bontsuk szét, látom, hogy nem teljesen érted.
0: De értem.
1: Akkor beszélj. Szóval, itt van ugye egy lazább fél, és van egy konzervatívabb fél. Akkor a kérdésem az, hogy ki az, aki alárendelődik a másiknak? Egy ilyen kapcsolatban. Hát van ilyen kapcsolat. Tud lenni ilyen.
2: Csipőből azt mondanám, hogy aki jobban szereti a másikat.
1: De hű!
2: Nem tudom, csak kérdezem.
1: És akkor kiderül, hogy ki szereti jobban a másikat, azt nem akarom, hogy kiderüljön az én kapcsolatomban.
2: Leleplezem.
1: Mind a kettő rossz. Ha én jobban szeretem a páromat, az is rossz.
2: Igen.
1: És ha ő jobban szeret, akkor az is rossz, mert állandóan ilyen lemaradásban vagyok.
2: Bizony. Ezért kérdezem.
0: És akkor ilyenkor már rosszul érzed magad.
1: Nem, nem akarom, hogy jobban szeresse az egyik a másikat.
3: Ez nekem is rosszul, vagy engem is rosszul érintett, mert én is elkezdtem gondolkodni, hogy akkor most mi, mert...
1: Ha nálatok kapcsán... te szereted jobban a Csabi.
3: Én is, nekem is ez jött most.
2: Te rendelő talál jobban, és te is szereted, akkor ez stimmel.
1: Na jó, gyerekek, látom, tudta. Még mindig nem értitek. Akkor azt mondom, hogy mi van, hogyha az egyik fél nagyon vallásos, és a másik fél nem vallásos. És a vallásos hagyományait ő szeretné a családban is megélni.
0: Én alkalmazkodnék ehhez.
1: Mert, hogy a vallást tiszteled azért?
0: Igen, a vallást is tisztelem, és őt is.
1: Az olaszságot nem tiszteled? De tehát, hogy náluk, ahogy a Gyuri mondja, mamma így nevelt az egész család, így nevelkedett, hogy ott mindig meleg étel van, amikor pappa hazajött a földekről, igen, vagy a gyárból, akkor meleg étel, és ő ezt elvárja, ő ezt így tanulta, ez benne van a DNS-ében.
2: A család jelentőségét is adja egyébként, szinte már, hogy a valláshoz hasonló.
0: Azért a vallást és a meleg vacsorát ne hasonlítsuk egymáshoz, de én a vallást például totálisan elfogadnám. Tehát, hogy azért tudnék alkalmazkodni.
1: Például te nem mehetnél úszni, mert túl mesztelen ez a műfaj, amit te művelsz.
0: Akkor elhagynám. Na jó,
2: de nem sokáig tartott az elfogadás.
0: Nem, ott azért baj lenne. Tehát, hogy azért az álmomat, várjál, bocs, az álmomat ne vegye el.
1: Uh-huh. Jó, de csinálnak az álma, hogy médiasztár legyen. Hát azért mondta ezt a rusnyát. Érted, hogy bekerüljön az RTL-be, most meg már nem engedi oda a fiú.
0: Jó, hát az kettő között van különbség. A rusnya.
1: Na jó, mi az, amit el lehet várni egy nő-férfi kapcsolatban? Például a férfi elvárhatja a meleg vacsorát. Ez most ilyen alapkérdés. Nálad nem, nyilván, Anett.
3: De elvárhatja.
1: Fejezd be a gondolatod.
2: Bármit csak megmelegítesz, ha úgy van.
0: Egy
2: mikrózott kakaós csiga, bármikor.
1: Ez volt az ideál világszerte, még a 60-as években, még az USA-ban is.
2: Hogy, hát emlékszünk azokra a videókra, hogy hazamegy a férfi, azok... és a háztartásbeli nő pedig ott várja gyönyörűen terű-terű asztalkámmal.
3: És itt van, amit mondtál, a háztartásbeli nő. Tehát igen, ebben a világban hol van a nőnek ideje, hogy minden este ott álljon 3-4 órát a konyha pultnál, hogy főzőcskézzen. Nagyon szívesen megcsinálná, de hulla fáradt egy 8-12 órás műszak után.
1: Uh-huh, értelek.
2: Oké.
1: Okay. Okay. Jó, akkor nézzük meg, hogy ki milyen erkölcsi iránytűt hozott otthonról, oké? Okay? Uh-huh. Gyuri, te szerintem inkább egy ilyen liberális életfelfogású srác vagy, tök szabad elvű vagy, minden. Aha. Mi van, hogyha a párod konzervatív, és születik egy gyerek? Akkor ti ezen megakadtok, hogy ő konzervatívan, te meg a te felfogásod szerint akarjátok nevelni, engedni, nem engedni, viszi a templomba, nem viszi a templomba?
2: Ez biztos, hogy egy küzdelmes dolog, mert egy csomó minden tudna lenni, amivel nem értenék egyet, és valószínűleg befeszülne, hogyha én ezt szóvá tenném. Tehát, hogy ez, ő, nem tudom, te mit gondolsz, de valószínűleg én lennék kénytelen engedni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha valaki hagyományból, családi örökségből konzervatív, akkor azon nem tudsz változtatni, nem is szabad talán, hanem azt kéne megkeresni, hogy hol van itt kompromisszum.
0: Hát én szerintem az, amit ugye hoz, meg ami családi, ami bele van égve, azon nagyon-nagyon nehéz változtatni, inkább hogyha a lazább fél, az ehhez jobban tud alkalmazkodni.
1: A lazább jobban tud alkalmazkodni, igen.
2: És hogy valahol megtalál a kompromisszumot, hogy a templom akkor csak vasárnaponként, nem minden nap vagy ilyesmi, és akkor talán a másik fél is ebben benne van, hogy egy picit lazít.
1: Oké, de és a te gyerekedet vigyeti templomba, de te otthon maradsz, vagy hogy?
2: Hát akkor lehet, hogy én is mennék vele, hogyha ezt így szimpatikusan tudja nekem tálalni.
1: Az én párom mindig bevisz templomokba, tehát bárhol vagyunk a világban, és hogy nyitva van egy templom, már tényleg volt olyan, hogy zárt templomokat kellett kinyitnom.
2: Azt mondjuk bünteti a törvény.
0: Nem baj.
1: De ezeknek nem jó a zár, egy picit vállal neki dőlsz. Be akar menni, mit csináljon?
2: Külföldön van nagyon messze.
1: Nem Márián, nekem kívülről szép.
2: Hát, hogy... Tör be nekem a templomba, drágám?
1: Nem, ez nem igaz, hogy nem tudunk ide bemenni.
2: Ja.
1: És akkor én férfi vagyok.
0: Igen, és akkor neki dőlsz.
1: Neki dőlök, és enged, akkor... többnyire enged.
2: Úgy nekifutásból neki dől.
1: Igen. Na mindegy is, tehát, hogy nekem ott igazából én nekem nincs imádkozni valóm.
2: És mit csinálsz tényleg te ott? Tényleg? Tehát, hogy bemész, hogy az olyan távol.
1: Huncutkodok.
0: Hogy lehet egy templomba muncutkodni?
1: Mint egy Tourette kóros. Tehát, hogy próbálok mocskos szavakat mondani, hogy ő ezt meddig bírja merev, konzervatív arccal.
3: De csak halkan, hogy más ne hallja.
1: Nem is szerveket sorolok.
2: Nem hiszem, hogy halkan.
1: Nem halkan? Suttog, csak ő hallja.
0: Tehát megadod neki a vallás élményét?
1: Nem, azt gondolom, hogy adjuk, én megadom neki azt, amit ő szeretne, és ő meg engedje meg, hogy én a humor
3: oltárán
1: vagy oldaláról.
2: Tönkreted neki ezt, amit
1: nem,
2: ő szeretne.
1: Nem, tönkre. Hát mind a ketten nézzük a gyönyörű szép mozaik ablakokat. Tehát az az élmény, az közös, meg a freskók. Na mindegy, ne rólam beszéljünk, tehát hogy nekem, én, hidd el, én egy nagyon jó csávó vagyok, és megyek. Nincs az a templom, ahol nem voltam. Ne lettem volna. Mindegyiket kinyitom.
2: Hát így kell, te vagy a lazább, te
1: igen,
2: akarod.
1: Én vagyok a lazább,
3: igen,
1: így van.
3: Ebből,
1: én engedek, nem? Én engedek. Na, de jó, akkor Gyuri, nézzük, vallás, tessék, Gyuri, mondjuk összejössz, tudod, Marokkon a repülőgépen a stewardess.
2: Ó, igen.
1: Aisha nevezzük, Aisha, mondjuk összejössz vele, aha, gyönyörű szép volt a nő, összejössz vele, és nagyon jó voltok, rengeteget repül, Aisha sokszor jó hozzád Budapestre, már a családdal is megismerkedtél, apja egy ilyen gumiszerelő Casablancában, Hassan tök jó fej, pacsisztok, laza, humusz tesztek együtt, tehát hogy kimondottan jó, és az a baj, hogy hát majd ugye Hassantól kell megkérned a is a kezét, de
2: hát most... Jóba vagyunk.
1: De jóba vagytok Hassanra, így van. Na most az a baj, hogy ugye ott ebben a világban ezt az apa egyébként finoman meg is próbálta értetni veled, ilyen pitával demonstrálta, hogy az esküvő előtt lesz egy szüzességi vizsgálat Aisánál, tehát hogy eszedbe ne jusson.
2: Oh shit.
1: Igen, és ezt így egy ilyen pitát fel, és akkor mutatta, hogy ez hogy lesz.
2: Most már értem, hogy miért művelt azzal a pitával fura dolgok. Azt hittem, hogy így eszik.
1: Ne, a nap felé tartotta is. Nézd meg, Gyuri, látod? Átlátsz rajta? Ezt mutatta a pitán. És mi van, Évi?
0: Mondjad.
1: Semmi, most a Gyuriról beszélünk.
0: Tudom, figyelek.
1: Na, és a lényeg az, hogy Aisha nagyon laza, repked ide-oda, nagyon sokszor lakik nálad Zuglóban, de ugye felhívja mindig újra és újra a figyelmet, hogy nem nyúlhatsz hozzá, ugye apának ezt megígérted, mert különösen jön a vizsgálat.
2: Igen.
1: Mit mondasz neki?
2: Hát valahogy biztos, hogy megpróbálnék valahogy kompromisszumot találni.
1: Az milyen az?
2: Hát valamivel csak ő is tud engedni, én is engedek, ő is enged. Hát azért lehet más utakat is találni a szerelemnek. Nem? Valamit lehet.
1: Tehát utat keresel a szerelemnek? És ezt megbeszélnéd Hassannal? Hogy az...
2: Természetesen nem beszélném meg ezt Hassannal. Hát megmondom neki, hogy apádnak ezt nem mondjuk el, jó?
1: Tegyük fel, esküvő után...
2: Nincs szükség szavakra.
1: Türelmes vagy, megtaláltad az utat, esküvő után tényleg megtörténhet, aminek meg kell történnie. És mindenki örömére terhes lesz Aisha, és lesz egy kis fiatok. És akkor itt jön ugye a névválasztás, és akkor itt feldobjátok a neveteket, hogy, vagy a neveket, hogy mit tudom, lehetne, nem tudom, Péter, meg Gyuri,
2: hát rólam,
1: Krisztián, stb. De hát nem, a család az mondja is egyből, egyébként ezt már kívülről tudja szegény Aisha, hogy nem, a gyereket úgy kell hívni, hogy Háder Hussein Hassan Muhammad Abdullah, és nincs, egyet sem húzhatsz ki belőle.
2: És ezt is a Hassannak köszönjük?
1: Persze, hát ez a hagyomány, érted?
2: Kezd nagyon zavarni ez az öreg.
1: A hagyomány. Ugyanakkor te tudod, hogy ennek a szegény gyereknek nem lesz feltétlenül ezzel a hosszú névsorral boldog élete a zuglói Vas Albert óvodában, mert az egy kemény óvoda.
2: Ott nehezen fogják beszólítani a homokozóba ezzel a névvel, az biztos.
1: Tudsz-e kompromisszumot kötni?
2: Hát mi válasszak egyet ezekből a nevekből, hogy ezt megtartjuk a György mellé? Így tudom én. Mi volt? Hussein? Háder Hussein György?
0: A György Háder, nem is volt benne?
2: György, de én is valamit én is belerakok azért.
0: A nevedet Háder, ennyi.
2: Háder Hussein? Nem, ez így nem tudom, ezzel valamit kezdeni
1: szóval,
2: kell.
1: Szóval, jó, mondd ki, nem tudsz kompromisszumot nem. Kötni egy hagyományon őrző feleséggel.
2: Ez lenne az a pont, amikor az apának muszáj lenne elmagyaráznom, hogy nem szólhat bele ezekbe.
1: Hassan, no.
2: No, Hassan.
1: No, Hassan. Jó, Évin, mit nevez? Jó, akkor tegyük fel, te beleszeretsz egy, mondjuk egy roma költőbe, oké? Okay? Egy roma költő, aki ugye elvárja tőled a tradicionális háziasszony szerepet, egy nagyon sikeres költő, tehát már olyan, a Libri is felfigyelt rá, ontja a verseket, gyönyörű verseket ír, a vidéki életről, a szeretetről és a keserűségről.
3: Igen.
2: A legjobb témák.
1: És neki két kérése van a te roma költő szerelmednek, hogy egyrészt, hogyha ír, akkor mindig legyél mesztelen, mert te vagy a múzsája.
2: Te egy ilyen napi 12 órát ír, nem?
1: Nem. Most írok.
0: És azonnal.
1: És akkor csinálsz minden tovább, csak mesztelenül, mert abból kap ő ihletet.
0: Igen.
1: És minden este legyen ropogós, meleg bodak az asztalon. Ez a cigány kenyér. Ja, tudod.
0: Igen.
1: Ez a kettő. Semmi más nem kér tőled. Amúgy tényleg a legjobb fej.
0: Tehát azt csinálhatok, amit akarok, csak amikor szól, azonnal mesztelen legyek, és mindig ennyi. Meleg bodak.
2: Hát ez könnyű.
1: Hát a körtefát metszel, akkor is lehetsz mesztelen, ha főzöl éppen, vagy kinyitod a moé santot.
2: Sétáltatod a kutyát.
0: Igen, de... nem tudnám megtenni.
2: Mit?
1: Mit?
0: Nem fogok levetkőzni.
1: Miért? De miért? Mondd meg a miértjét.
0: Mert nem érzem benne magam komfortosnak. Tehát, hogy mi nők nem szerettem.
2: Tehát ennyit szeretne, hogy boldog legyen. Tehát, hogy együtt, és megy a Librivel a csodák útján. Tehát, hogy ez a karrierjéről is szól.
0: Értem, de keresem már ihletet abból, hogy ott vagyok. Lehetne ezt ruhába?
1: Nem lehet. Hát ez nem érted?
0: De
1: hát mit nem értesz ezen? Nem lehet. És bodak nélkül se lehet élni.
0: De majd tanítanék neki egyébként más ételeket, és egyszer-egyszer...
1: De nem fogadod el a hagyományát, nem fogadod el a művészetét, nem fogadod el azt, hogy a múzsája te mély módon vagy, Salvador Dalinak a csajai érdekes elfogadták.
0: Igen, azok ők levetkőztek. Voltak.
1: Mind levetkőztek.
0: Okay. De milyen nők voltak? Olyan
1: jobbak,
0: vagyok?
1: Mint te.
0: Igen, igazad van. Igaz, hogy olyanokat én se tudok, mint ők. Abba biztos lesz. Nem.
2: De csak két vágya van feléd, és minden sinem van.
0: Most mondom még egyszer, nem vetkőzök le egy versért
2: Szerintem, ha már...
1: Versért. Miért nem tiszteled a művészetet, a népművészetet?
0: Tisztelem.
2: Vagy hogy neki is vannak igényei, hogy ő is szeretne valamit ebben az életben. Hát ez
1: és ez az adok és kapok.
0: És én mit kapok?
1: Szeretetet.
0: Mire?
1: Bajszos csókot. Nagyon, Évi. Nagyon csalódtam.
0: Tényleg?
1: Tényleg nagyon csalódtam. Én beleéltem magam, hogy én vagyok a roma költő.
2: Én is abszolút.
0: Ja, mi ketten voltunk itt roma költő. Pedig felöltözve, nem persze.
1: Na jó, gyerekek. Kérdezzük meg a hallgatóinkat. Kérdezzük meg, hogy nálatok mi az a szabály, vagy az a szokás, amit a párod otthonról hozott, tényleg ilyen tradíciószerűen, bele a kapcsolatba, és nagyon-nagyon nehéz volt elfogadnod. Aztán azt is, hogy végülis alkalmazkodtál, elfogadtad, vagy szembeszálltál vele. Mi volt az, amit családi hagyományként hozott a kapcsolatodba, és baromi nehéz volt elfogadni. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Oh, A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Mennyi piroska szerped van itthon?
12: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
13: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
15: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
16: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
17: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
18: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a kortidolgér, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A kortidolgér pont jó a fájdalomra.
19: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
21: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
20: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
21: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retrórádióban.
24: Képzésekkel segítik a kezdő képviselőket, terápiás kutyák segítik a vizsgázókat az ELTÉ-n. Eső, szeles időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. A választáson több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata. Az érintettek ezért széles körű és az eddigieknél intenzívebb felkészítést kapnak. A cél az, hogy megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel, közölte az országgyűlés hivatala. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, ami hazánk 6 mandátumot szerzett. Az új parlament alakulóülését szombaton tartják. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
25: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
24: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Kedden a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karszagon és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A meleg rekord azonban nem dőlt meg. 1946-ban ezen a napon ugyanis Kaposváron 33,4 fokot mértek. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Iszak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Már most erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-os autópálya bevezető szakaszán, valamint a Bag és Mogyorod térségében kiépített tereléseknél. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendek körzetétől, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében. Közben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Bicskei és Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt ugyancsak lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Tudtuk meg az Útinformtól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 38 elmúlt egy perccel. Először is, nagyon sokan írják, hogy lehet full munka mellett főzni, drága Anett. 3-tól 13-ig dolgozok minden nap 16 órára, a páromnak minden nap megfőzök, és úgy várom haza megterítve. Minden nap srác vagyok, főzés, sütés a hobbim. Azt tölt fel.
2: Hobbid.
1: Igen, drága Anett, az én páromnak, Fanninak van ideje a nap végén, még a férjének, családjának meleg vacsorát készítsem. Minden másnap éjszaka 12 órát dolgozik egy kórházban, nem leszólásból írom csak, hogy nekem mekkora kincs a párom. Jó a műsor, Gábor? Na, nem mersz megszólalni.
2: De, én örülök, hogy Gábornak ilyen, és minden tiszteletem a nők előtt, akik tényleg 12-16 óra után még képesek, és megcsinálják a kedves férjüknek ezt.
1: 56 éves vagyok, 36 éve minden nap meleg vacsit főzök a családomnak, leves plusz második, napi 8-10 órát dolgozom cukrászként, meg lehet csinálni, pusza nektek, imádás. Nálam a pároméknál a kutyának az udvaron a helyen nálunk mindig is bent voltak a házban. Ebből volt egy kis konfliktus, de végül hosszas beszélgetés után meglett a végeredmény, egy tacsi jöhet a házba. Hát akkor vasszak a tiéd.
2: Ez milyen igazságtalan.
3: Igen. De és legalább a tacsi mehet. Hát tudod, itt a kompromisszum.
2: Majdnem mondtam egy csúnya szót, hogy ez mennyire igazságtalan.
1: A roma költőbe én is beleéltem magam. Évi, nem tudsz múzsa lenni. Üdv Gábor, Nyíregyházáról. Na meg a bajszos csókok, klappolt minden. Állj gáz, drága bocsi, imádom a vásznadat, fes még, szakadok a röhögéstől. By the way, nekünk volt suliban Abdallah nevű osztálytársunk, simán abdusztuk. Semmi extra nem volt benne, tök természetes volt, mondja Denpool. És sziasztok, párom nő, mosáskor nem válogatja külön a színt, a ruhákat, csak azt számít neki, hogy mikor jön össze egy adag. Na, gyerekek, kettő sztorink is van, konzervatív párkapcsolatokból. Itt van először velünk a Viki. Szia, Viki, jó reggelt!
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkinek!
1: Jó reggelt! Hát nagyon érdekes, amit írtál, nem tudtam pontosan, hogy ez hogy nézhetett ki a valóságban. Meséld el te!
4: Hát nézd, egy 17 éves párkapcsolatról beszélünk, tehát a feleség voltam, és a férjem Szabolcs-Szatmár megyéből származik, és ott ugye a szüleitől ő azt látta, hogy az apuka elől, az anyuka hátul, de legalább két lépésre, és csak a földet nézheti.
1: Oh.
4: Senkire nem tekinthet rá, köszönni is csak fél oldalról, férfinak vissza nem köszönhetek, és ez sajnos ezt ő ide felhozta hozzám Budapestre.
1: Értem, tehát ő onnan szakadt ki, te budapesti voltál?
4: Igen.
1: És ezt a szokást, ő ezt megköveteltett tőled?
4: Megbizony.
1: Gondolom, hogy ez egy kisebbségi férfi lehetett. Csak azért keresem, hogy melyik kultúrában igen. van ilyen, igen. Vajon. Igen. Vagy ugye az arab kultúrában lehet még ilyen.
4: Egy kisebbségi kultúra, igen.
1: Aha, értem. És mennyire tudtad ezt tolerálni? Tehát gondolom, hogy ezt, hogyha 17 évek együtt voltatok, akkor ez valamikor előbb-utóbb kiderült, hogy ez az elvárás.
4: Hát az elvárás, ez már akkor kiderült, amikor ugye mi megismerkedtünk. És én annyira szerettem, és én annyira szerelmes voltam, hogy azt mondtam, hogy hát ebből nem lesz semmi probléma.
1: Hát azért blahán úgy menni, hogy egy méterre mögötte és a földet
4: igen,
1: nézed.
4: Bizony. Tehát azért, de én ezt megcsináltam, és tényleg 17 évig végig. Tehát nagyon jól nyomtam.
1: Édesem!
4: Komolyan!
1: És nem lehetett vele erről beszélni, hogy figyelj, most már lenyomtuk egy pár évet így, hogy másfél méterre követlek, és nézem az aszfaltot, de picit lazítsunk már, ez a főváros, ez nem az, majd ha nálatok otthon vagyok, akkor újra játsszuk a szüleidnek, vagy ilyesmi, de nem lehetett vele dumálni erről?
4: Erről egyáltalán nem, és most azért gondolhatod, hogy tényleg így, amikor mentünk így a városba bárhol, azért csak oldalra nézel, mert hát csak kíváncsi vagy mondjuk egy kirakatra, akkor ő már rögtön azt szűrte le, mert ő is figyeltem engem, aha. hogy én nem a kirakatot néztem, hanem aki éppen elment előtte.
1: Tehát valós féltékenység is volt ebben. Aha.
4: Úgyhogy valami borzalom.
1: És akkor hogy voltak közös barátaitok?
4: Közös barátaink, az csak az ő baráti társasága lehetett. Hogyha mondjuk átjöttek hozzánk vendégségbe, én akkor sem nézhettem egy férfinak a szemébe sem.
1: Jesszus Mária.
4: Tehát úgy feltállalni az ételt, egy vacsorát, vagy önteni piát nekik, mert ki kellett az érezni a társaságot, ugye általában szolgálni. Nem nézhettem senkire, mert hogyha ő ezt észrevette volna, akkor abból este olyan botrány van, hogy ihaj.
1: Verbális botrány vagy veréssel együtt?
4: Nem.
1: Csak verbális?
4: Nem.
1: Olyan,
4: csak
1: okay.
4: ez a miért néztél rá, mit akarsz te tőle? Tehát ilyen alapkérdés.
1: Tényleg féltékeny volt.
4: Féltékeny is, de mondom, ő ezt a családból hozta magával.
1: Világos, teljesen értem, csak nem tudom, ezt keresem, hogy ki lehet ebből józanodni, ebből a konzervatív hülyeségből.
4: Tehát ebből ő soha az életben nem. Én már most már ugye azért tudunk egymásról, főleg így a gyerekek révén. Ugyanezt csinálja a másik hölgyel is, ő is úgy látom, hogy elfogadja, de hát, hogy meddig?
1: Meddig, igen. Viki, hát köszönjük, egy hős vagy.
4: Igen. Hát azért az túlzás, de azért, mert nagyon szerettem.
1: Tehát én tökre elhiszem, tehát az a baj, nem is tudlak hibáztatni, tehát hogy semmi.
4: Meg minden okay. Megkaptam, tehát minden megvolt mellette. Hmm.
1: Köszi, Viki, hogy elmondtad.
4: Hát nagyon szívesen, köszi. Ez nagyon jó a műsorotok.
1: Nagyon köszönjük.
4: Sziasztok. Szia. Jók vagytok.
3: Köszönjük.
2: Na végre valaki észrevette.
4: Igen, ne hagyjátok magatokat.
3: De hogy hagyjuk, ne viccelj. Mi tudjuk, hol a helyünk itt, látod.
4: Oké.
1: Okay. Szia, Viki. Szia.
4: Én meg tanulom.
1: Helyes, jól teszed. Köszi, szia, Viki. Szia. Na, van még egy nagyon érdekes. Tibi van velünk, akinek a felesége afrikai. Szia Tibi, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Igen.
1: Na, kenyai, ugye a feleséged?
5: Így van, Kenyából származik. 2021-ben ismerkedtünk meg. Ez a Covid után volt. Elváltam, és gyerekekkel mentünk nyaralni Kenyába. Egy safari közvetítő cégnél dolgozott. Elkezdtünk járni. Egy évvel később Magyarországra jött, összeházasodtunk. Hát rengeteg furcsa szokás van kint, ami itt Magyarországon gyakorlatilag
1: elképzelhetetlen.
5: Igen.
1: Nyilvánvalóan mi volt az, ami nagyon-nagyon furcsa volt, tehát amihez neked alkalmazkodnod kellett?
5: Nem is igazából nekem kellett alkalmazkodni, sokkal inkább ő alkalmazkodott hozzám, ugyanis Kenyában az van, hogy a nők ugye házasodhatnak a másik törzshez, és ugye akkor a másik törzsnek a szokásait kell, hogy elfogadják. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy a nők azok ott törzs nélküliek, mert hogyha másik törzshez származik, akkor, vagy tehát másik törzshez házasodik, akkor annak a törzsnek a szokásait kell, hogy felvegye. Úgyhogy így kvázi ő vette fel a magyar szokásokat, de például a házasság során azért voltak nagyon érdekes dolgok.
1: Na.
5: Tehát kint házasodtunk, és hát ugye egy kis helyi esküvőt tartottunk. Az a kis helyi esküvő az úgy nézett ki, hogy hát közeli család lesznek, vagy 50-en. Az 50 főből 250-et számoltam. Hm. Úgyhogy hát jött mindenki is. Aztán onnan indult a történet, hogy először van egy leánykérés, ezt az édesanyánál kell megejteni. Az édesanyának ilyenkor kell vinni valamilyen ajándékot.
1: Mit vittél?
5: Ez egy vérnyomásmérőt.
6: Oh. Váratlan.
1: Na, elindul a sztori lassan. Oké. Okay. Hát kiné mi van? Hát.
6: Anyós mit kaphatna?
3: Hungarikum.
5: Nem, igazából rákérdeztem, hogy mit szeretne, és erre mondta, hogy vérnyomásmérőnek örülne. Uh-huh. Szóval anyós jelölt, ugye elfogadta a dolgot, rábólintott. Utána jött a második kör, ugye ilyenkor az édesapával kellene tárgyalni. Na most az ő édesapja meghalt, úgyhogy a nagybátyjával és a bátyjával kellett tárgyalni.
1: Okay.
5: Meg kell venni a mennyasszonyt.
1: Meg kell venni? Aha.
5: Így van.
1: Mennyi a mennyasszony?
5: Hát törzsenként változó, de jellemzően ilyen 2 és 10 tehén közt szokott lenni.
1: Ezek a tehénbe ilyen... számolunk, mennyasszony.
5: Így van.
1: Oké. Okay. Túlárazták, úgy érted? Mi ismerjük Magyarországon a túlárazás fogalmát, tehát túlárazták a mennyasszony, vagy nem, hogy érzed?
5: Hát szerintem nem, de egyébként ez úgy néz ki, hogy ott egy ilyen alkudozásos folyamat megy.
1: Ja, ő mond 8 tehenet, te azt mondod, hogy 2, tehát így kezdődik?
5: Így igen, hát 6-ról indultunk, 4 lett.
1: 4 tehén, és hogy szerezted? Oké, ott bementél a sátorba, azt mondtátok 4, és akkor el kellett menned szerezni tehenet, gondolom.
5: Igen. Hát ugye ott azért másmilyen tehenek vannak, mint itt Magyarországon, sokkal kisebbek.
1: Igen, igen.
5: És minden faluban, minden héten, egy napon van vásár.
1: És te kimentél?
5: Akkor árulnak mindent. Így van. Kimentem, megvettem 4 tehenet, és azzal a 4 tehénnel elvonultam ahol volt a szállásom.
1: A Marriottba vagy. Hova mentél vele?
5: Egy 3 szobás apartmant béreltem, úgyhogy hát elvonultam oda 4 tehénnel.
1: Figyelek.
5: És akkor ott teszegették a füvet 3 napig, mert 3 nappal később volt az esküvő.

0: És ugye meg kellett jelenni az esküvőre, fölpakoltuk a teheneket kis pick-upra, és akkor úgy elvitték.
1: Hogy az már ott legyen, hogy te tudjál készülődni.
0: Igen. Hát ez gyakorlatilag ott voltunk körülbelül 200 méterre a háztól, ott pakolták le. Akkor jött egy ilyen helyi zenekar, népviseletbe öltözve, meg ilyesmi. És akkor elkezdtek zenélni, és akkor a zenére...
1: Bevonultak a tehenek.
0: Tehenek, nem. Én, meg a rokonság.
1: Figyú, az a baj, hogy nagyon elment az időnk, Tibi. Van-e még valami, amit el szeretném mondani, vagy nagyjából így el tudjuk képzelni, hogy milyen a hagyományőrzés?
0: Hát még annyi, hogy ugye ott többféle vallás és kultúra keveredik, és az ő nagybátyja, aki pap, ő adott össze minket, na most neki két felesége van.
1: És ezt ott lehet?
0: Igen, az ott teljesen normális. És amit a hölgy mondott az előbb, hogy így egymást libasorba követik az emberek. Hát ott azon a környéken, ahonnan ő származik, nem, de például Mombasszába, ha elmész a piacra és körbenézel, muszlim család úgy megy vásárolni, elől megy a férfi, mögötte két-három feleség, két gyerek, és akkor megveszi a 20 kilós rizst egyik feleség fejére, mennek tovább, megveszi a babot föl a másik feleség fejére. Tehát ő...
2: Jó.
0: Az ember az elején a sorba, a kezébe a pénztárcával.
1: Istenem. Na. És itt van a spárban, szokta a feleséget fejére tenni valamit?
0: Nem, viszont volt, hogy elmentünk venni ivóvizet, ilyen 20 literes ballonnal. Hát ugye nyár volt, hogy 35 fok, kb. 2 kilométerre volt a szállástól. Kézbe cipelem, mondja, hát de ő vinné. Á, mondom, nem, ez férfi munka. Aztán fél út után, hát jó, oké, próbáld meg. Fogta, fölrakta a fejére, és a 20 literes ballonnal simán elsétált a
1: óriási.
0: Másik felét az útnak.
1: Óriási. Tibi, köszönjük szépen a kalandot, nagyon jó volt, és sok boldogságot nektek. Köszönjük szépen.
0: Köszi szépen,
1: szia. Hú, gyerekek, milyen sztorik voltak ezek?
2: Nagyon komoly, mind a kettő, hát igen, lenne véleményem.
1: Gyerekek, jövünk vissza, és hívjuk Török Tomit és Szolnoki Pétert, azaz a Bombont, mert itt múltkor hallottam egy Bombondalt, és mert régóta ismerem őket, csak kb. 20 éve nem beszéltünk egymással, ezért egy-két kérdést azért fel kéne tenni a Bombonnak, sose szerepeltek még a rádiónkban, vagy legalábbis a műsorunkban.
3: Pedig na, egyébként, hát mióta a kereskedelmi rádiózáson, azóta Bombondalok is vannak nagyjából.
1: Kizáll Bombondalokkal vagyok körbelőve. Ez tényleg így van. Hívjuk a Bombont, azaz Török Tomit és Szolnoki Petit.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
9: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
8: És mit éreztél?
9: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
8: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
11: Szevasz, tavasz, hello, Frontró! Viszlát, bolhák és kullancsok. A Frontrónál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Frontrót a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Frontró védelem.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
16: Színész vagyok, nem bajnok.
17: Mi nem térdelünk le!
14: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
18: It's showtime.
14: Május 7-től a mozikban.
19: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
20: Úgy is tett.
21: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
22: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidékik, ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
23: Skoda.
24: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Közeledik az adóbevallások leadási határideje, tönkretette az alföldi szőlőket a fagy. Bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak nem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a, tehát alig két hét áll még rendelkezésre. A NAV által készített tervezetet az ESZIA-ban keddig már 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették is azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Az ESZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DAP alkalmazással lehet elérni, és online néhány perc alatt be is lehet adni a bevallást. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
28: Volt már fagytál májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, írják, hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális, én úgy gondolom átlagban lehet, mert 100 kéve a Pisa melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
27: Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsahavas lejtőin 75 hektáron ég az erdő, a lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. A katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volocon vízhelyzeti műveleti központot hoztak létre. Azt még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet. Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Kedden a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karszagon és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A meleg rekord azonban nem dőlt meg. 1946-ban ezen a napon ugyanis Kaposváron 33,4 fokot mértek. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti

0: területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a Bag és Mogyoróti térségében kiépített tereléseknél. Sokan haladnak már most a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendek körzetétől, és az 51-es, valamint 510-es főúton Dunaharaszti közelében is. Végül az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy közötti részen erős a forgalom, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Tudtuk meg az Útinformtól.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8:11 van. Jó reggel, szevasztok. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
0: Na, Lorenz vagyok, Svájcból üzenik. Minden

0: De valahogy a rádiók rácuppantak erre, amit egy nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi. Ez a zeneileg mi. Mert ugye ez egy nagyon-nagyon könnyen emészhető popzene.
1: Igen.
0: De nem annyira geil, hogy ne szeresse az olyan, mint például én vagy a Gyuri.
2: Igen, abszolút. És nagyjából annyira egy be is csempésződött az életünkbe, hogyha most azt mondom, hogy bombon számcímek, akkor szerintem fel tudod sorolni az összeset így fejből, de lehet, hogy még a dalszövegeket is ismered.
0: Pontosan. Pontosan. És tényleg nagyon kedvű. Az egész olyan jó kedvű. Na most sok mindenen gondolkodtunk a Gyurival. Volt ugye néhány éve, ez 2022-ben volt, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekarral közösen a Bombon adott egy szimfonik koncertet. Mm. Ezekkel a dalokkal. Aztán most ugye lesz a Bombon 30 az arénában. Ez május 16-án lesz. És azon törtük a fejünket, még volt ilyen swinges is, hogy egyébként közben mit csinál a Bombon? Ő két srác.
1: Tehát napközben mit csinál?
0: Nem napközben mit csinál a Bombon, hanem amikor vannak ilyen nagy dolgok, amik úgy bele vannak a világba kürtölve, és az nyilván meg is csinálják, egyébként nagyon-nagyon jó zenei kísérettel is minden. De hogy közben mi történik? Hát ott mindig látjuk, hogy ott van Peti, aki énekel, és ott van Tomi, aki basszusgitározik.
1: Igen.
0: Hát eleve basszusgitárral nem alkotok duót. Nem? Tehát, hogy
2: merész vállalás.
0: Igen. Szóval, hogy ezt szerintem viszont senki nem tudja. És most azért beszélgetünk erről, mert tegnap hallottam a Viva España-t, azt mi sokszor játsszuk, és a Viva España-nak a szövege felbosszantott. És gondolkodtam azon, hogy ezt vajon akkor írták-e még, amikor még nem volt kék útlevél, és nem jártak Spanyolországban.
1: Tehát egy Kádár dal.
0: Nem, ez egy vágyakozó dal. Aha. Ez a Dolirolnak is volt az Isztambul, és szerintem sose voltak Isztambulban.
2: Igen, ez ahogy ők elképzelték Spanyolországot.
0: Ahogy elképzelett Spanyolországot. Viva España, és akkor itt van ez a rész, hogy és bármit veszel, kávét vagy szép bőrcipőt, félisten leszel otthon a szomszéd előtt. Igen, ja, úgy kezdjük, hogy nézitek, szép bazár száz múzeummal felér, jó, valóban nem kultúrált, de jól jár, aki egyszer betér.
2: Jó, és még Törökországra is lehetett volna.
0: Hát ez a bazár, igen, a Spanyolországi bazár nincs, tehát, és a bőrcipő sem annyira spanyol. Na mindegy, de ezzel is gondoltam, hogy én most sokat járok Spanyolországba, hogy ezzel azonosítja a jókedvű zenekar Spanyolországot, akkor mit gondol? Tehát, hogy érted?
1: Abszolút értem.
0: Ez egy kulturális
1: sok volt, igen. Hogy ez hogy jött össze. És szeretnél nekik abban is akár segíteni, hogy azért Spanyolország nem ilyen.
0: Igen, nagyon szörnyű lehet most nekik várakozni a telefonvonal végén, de még...
2: Igen, folyamatosan nézem, hogy valamelyikülük letette már.
0: Nem tette még le. De jó, nem, csak hogy mindenki egy picit hangulatba jöjjön, ezt hadd mutassam meg nektek.

0: gyerekek, nem lehet nem szeretni őket. Nem,
1: igen, most azt gondolkodtam, hogy ha ezredszer elé is hallod, akkor is végighallgatod.
0: Tehát abszolút.
1: Működik.
0: Abszolút. Na jól van, ne húzzuk az időt, mert itt vannak a vonalban, és tényleg, hál' Istennek, nem a bécsi szimfonikusokat hívtuk fel egyenként, hanem tényleg ketten vannak, ahány telefonvonalunk van egyébként. Itt van Török Tomi és Szolnoki Peti. Sziasztok, jó reggelt!
2: Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Na, először is reflektálnék erre a spanyol témára.
0: Ne védekezz, ha nem te írtad. Tessék?
2: Tessék?
0: Ne védekezz, ha nem te írtad.
2: De mi írtuk közösen, és Duba Gábor volt a szövegíró. És ami a érdekesség, én nagyon rég ismerem Spanyolországot, én még tínézserkorom voltam, mert szerencsére rokonok laktak kint, tehát én spanyol is perfektül beszélek. És ez tulajdonképpen, ha nem jött ki a szövegbe, kicsit sajnálom, ez a magyar turistákról szól.
0: A magyar turista karikatúrája?
2: Ez annak a karikatúrája, szó szerint. De ez lehet akár Törökország, akár Nigéria, akár bárhova járnak. Tehát hogy viselkedünk mi sajnos.
0: Akkor viszont tök jó! Így már tök jó.
1: Hívtuk volna fel őket a 10 évvel ezelőtt.
3: Na de én itt becsatlakoznék akkor a beszélgetésbe. Amikor ez kijött ez a dal, akkor a bocsi ugyanis fel volt háborodva.
0: Igen, ez 20 évenként rám jön.
3: Betelefonáltam neki, és akkor már elmagyaráztam, hogy miről szól ez a dal. De hát úgy látszik, ez

0: Figyelj, az a vicc, Peti, hogy tök rég azad van, de tényleg elfelejtettem, de egy hallgató 2 perccel ezelőtt ugyanezt megírta, hogy én ezt egyszer már mondtam, ezt egyszer már foglalkoztam. Ez nekem kínos, igen.
1: Az a lényeg, hogy a mi dalainkban nagyon sokszor szerepel ez a görbetükör, és iróniával próbálunk a dolgokkal foglalkozni, nem szembemondóan, ezek szerint nagyon görbe lett a tükör, és sokkal nem értették meg.
0: De nem baj, a dal amúgy jó, tehát hogy ez nem kötözködés akart lenni, és Peti, tényleg igazad van, erről már beszéltünk 20 éve. Igen. Tomit még rébe...
1: Van az 30 is.
0: Van az 30 is. Figyú, Tomit még régebb óta ismerem, ugye azt hiszem, hogy középiskolás korból.
1: Jó, gimnázium.
0: Gimnázium. Na mindegy, nem mondjuk el pontosan, hogy honnan, mely családnál találkoztunk sokszor, de az, a lényeg, hogy én azt hiszem, hogy neked adtam el ugye az első basszusgitáromat. Vagy...
1: Ez egy fehér Fender basszusgitár volt, ami egy elég komoly cucc volt, és én nagyon örültem neki, és szerencsére, és köszönöm szépen, nem volt nagyon elapva.
0: Igen, hát én ezt, de ennek sztoria van, tehát ezt a gitárt én egy bizományi áruházban találtam, egy bizományi boltban, és akkor én rajongóként mondjuk azt, hogy kapcsolatban voltam Frerez Karesszal. És azért ez nekem is egy nagy befektetés, és megkértem, hogy könyörgöm, hogy jöjjön már el velem a bizományiban, nézzen rá, vessen egy pillantást a gitárra, hogy érdemes-e megvenni. És akkor kézbe vette, tényleg így volt, és akkor kézbe vette, megnézte a nyakát, ízé volt, és akkor azt mondta, hogy ezért a pénzért ezért rendben van ez a gitár. Tehát, hogy ennek ez a sztoria, amit aztán
1: jó áron is vettem, tehát szerintem mind a kettő jó játék.
0: Szerintem is.
2: Tehát egy nagyon jól sikerült másolatot, ez a lényeg.
0: Egyébként a nyaka az valami, de mindegy, ne menjünk bele, de a nyaka az valami másolat volt valóban. De hogy ezzel elindítottam a bonbon karrierjét.
1: Jaj, tündér vagy!
0: Na várjál, de Peti, te is baromira érdekelsz, mert ugye te mindig is egy nagyon-nagyon tehetséges, akkor talán még csak ígéretes énekes voltál, és hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy te lehetél volna akár egy szóló énekes, mint a Korda Gyuri, vagy egy zenekar előtt egy énekes, mint a Csipa a Hooligansben, de valahogy ez a duó formáció, ezt nem értem, hogy ti hogy cuppantatok így egymásra, mint Albano és Romina Power.
1: Nagyon egyszerű, bocsánat, hogy ugye így csak kétfelé kell osztani, ez a legegyszerűbb.
0: Elfogadom, de mégsem nagyon hiszem, mert valóban ti vagytok az egyik bon, meg a másik bon, de ugyanakkor, meg amikor valamit élőben oda tesztek, akkor azért el kell hívni egy dobost.
1: Persze, így van.
2: Na, akkor én furcsát fogok nektek válaszolni. Én eredetileg fuvola művésznek készültem, én fuvolista vagyok a mai napig. Én mellette csak hobbiból kezdtem el énekelni, és aztán itt ragadtam, és ez lett belőle.
1: Jó sikerült.
2: Na most, igen, a 90-es évek elején először én még jazz énekeltem, és aztán 93-tól jött be az életembe a popzene, pont a Török Tomi miatt, aki az előző zenekarához keresett vokalistát. Ez volt a Bang Bang formáció. Ott találkoztam Szemjái Michel Gáborral, aki bevitt a repülőkbe vokálozni, és akkor tulajdonképpen 2017-ig én voltam a repülőknek az egyik énekese. És közben az alatt a 2 év alatt, ugye 93-tól 95-ig, meg 95-ben alakult meg a bonbon, az alatt a 2 év alatt én tulajdonképpen nem volt olyan együttes vagy zenekar, akiknek ne vokáloztam volna koncerten, lemezen, vagy éppen a hangszeremmel ne segítettem volna mindenféle zenei formációknak. Én ezt teljesen kimaxoltam.
0: Igen, de én értem, és így lettél mondjuk azt, hogy szóló énekes, vagy front ember. Na de várjál, de azt nem értem, hogy ilyenkor az ember tényleg egy zenekarra jön össze. Tehát akkor keres egy gitáros, egy dobost, egy basszusgitáros legalább, és egy garázsban gyakorlunk. De hát te hogy gyakorolsz a Török Tomival, akinek egy basszusgitárja volt, semmi más? Hát ez mi az? Mi volt akkor?
2: Azt hozzátenném, hogy annak idején, ugye 2009-ig még a rendőrzenekarban is dolgoztam, mint fuvolista, tehát nekem volt egy úgymond hétköznapi állásom, és én mellette kezdtem el a Tomival dolgozni. És nekünk már a kezdetétől volt zenekarunk, tehát mi nem basszus, gitár, fuvola duó volt.
0: Ha nem.
2: Úgyhogy ahogy elkészült az első lemez, úgy már szépen összeszerveztük a zenekart, és azóta együtt muzsikálunk velük.
0: Ugyanakkor ugye voltak ezek a nagy koncertek, amit említettem, tehát a szimfonikusokkal.
2: Meg nagyon fontos.
0: Így van, meg ugye volt ez a swinges dolog. Ez Peti, ez most te voltál, vagy az is bombom volt?
2: Nem, ezt mind a ketten csináltuk. Uh-huh. Arról tulajdonképpen azért döntöttünk így, mert ugye én, ahogy említettem az előbb, én jazzzel kezdtem a pályafutásomat, mint énekes, és én már 90-es évek elejétől kezdve én Big Band zenekarokban énekeltem.
0: De jó lehet az.
2: És amikor eljött ez a bizonyos 2007-2008, akkor úgy döntöttünk Tomival, hogy az addigra összegyűlt rengeteg bombos lágerből készítettünk szakemberekkel, ugye a Budapest Jazz Orchestra segítségével készítünk egy Big Band lemezt, aminek az lett a címe, hogy Bombon Swing.
1: És az volt a találmányben, igen, hogy nem feldolgozás nótákat raktunk rá, hanem tényleg bombonzanokat alakítottuk, és a segítőknél együtt bombonos, vagy ilyen swinges köntözve.
0: Mert ezek a dalok egyébként zseniálisak, tehát hogy tényleg azért mondom, hogy én mint rá...
1: 30 évet leginkább annak köszönhetjük, mert különösebb támogatásunk médiában, tehát úgy, hogy nyomva nem voltunk, hanem a közönség nagyon megszerette a dalokat, és folyamatosan kéri, hál' Istenben.
0: Igen, és nagyon rádióbarát dalok, hogyha ez ilyen szakszó, de mindegy is.
2: De az még eszembe jutott, hogy abban a rádióban, ahol először találkoztunk veled, ti nagyon-nagyon felkaptátok a Szabad a gazdag című dalunkat, az a három elefánt.
0: Igen.
2: És azt éjjel-nappal játszottátok.
0: Hát az ott értem is az iróniát, bocs.
2: Hát igen, de ezzel tudtunk kitörni abból a zenei fura, nem is tudom milyen stílusból, akkoriban az egész országot jellemezte.
0: Aha,
2: mert ugye ez egy ilyen shufflés, az is egy ilyen swinges tempójú dal.
0: És egy baromi jó dal. Figyelj, most itt nézem, hogy a Bombon 30 mikor ez? Május 16-án.
1: Május 16-án, úgy nagyon készülünk már.
0: Igen, van. Igen. Na de hogy ott veletek fellép a Charlie, Aucilla és Gangsta Zoli. Most nyilván Aucillát meg Charlie-t értem valahol, de a Zoli hogy szóba állt veletek?
1: Hát Zoli a szintén gimnáziumi barátság már.
0: Tehát ő is oda járt?
1: Igen, ő is oda járt. Nagyon rég ismerik egymást, és hát jó cibborák vagyunk, sokat partiztunk, bulisztunk együtt, és egy ilyen olasz túra alkalmával kitaláltuk, hogy mi nem csinálunk mi valamit együtt. És a kapod, amit látsz, nótánk, az így született, amiben az akkori média ismert emberei mindenki szerepelt a blokkribbe.
0: Mm-hmm. Viszont Aucillát nyilván mindenki ismeri, nálunk ugye többnyire Demién feldolgozások vannak, kivéve az egy sajáddal, de én őt teljesen eltűntnek nyilvánítottam, tehát hogy ő ugyanúgy néz ki még, vagy tehát mi van vele?
2: Ez sem igaz. Mert az első lemez az még feldolgozás lemez volt neki, ezen van rajta a közös duettünk, a Féltelek. A következő második nagy lemezére mi 80%-ban mi írtuk meg neki a dalokat.
0: Aha.
2: Igen. Aztán utána még készült egy-két lemeze.
0: De mit csinál a csillama?
2: Neki is van egy polgári foglalkozása, de hetente fellép Popper Péter zongoristával.
0: Aha, na nem tudtam. És mi a civil foglalkozása a csillának?
2: Hú, ez jó.
0: Nem muszáj tudnod.
2: Felszabadítási technikával foglalkozik, ha jól emlékszem, de ne kérdezzétek meg.
0: Tehát ez ilyen spiri irányba. Jó, csak akarom tudni, minden nap hallom, és nem tudom, mi van vele. Együtt dolgoztunk mi a Kalipszó Rádiónál, én a Danubiusnál, és ott egy folyosón találkoztunk minden nap. Azért mondom, csak egy nagyon-nagyon...
1: A Uccillával volt az utolsó, ami elég szép karrier futott be, és most Petihez méltó hangú énekest kerestünk, és hát az ügyi szerintem pont ilyen. És a dal is elég jól sikerült.
0: És ő is ott lesz egyébként az arénában?
1: Most nem lesz ott az arénában, de most fogunk klipet készíteni az új dalból. Hát szokásos folyamat elég.
0: Jó, világos. Egy valami érdekes, most éppen olvastam a Berecki Zolival egy interjút, ő is csinál egy aréna koncertet, és akkor azt mondta, ez úgy megakadt a szemem ezen, hogy azért az iszonyat, hogy körülbelül másfél-két évet dolgozol egy ilyen aréna koncerten, és utána az egész lemegy 2 óra alatt. Tehát, hogy ennyi.
1: Nagyon jó megfogalmazta Zoli. Igen, mi is ugyanígy gondoljuk, de szerintem megéri. És ami nagyon fontos, hogy mi ezt az egészet úgy készülünk, mint egy születésnapra, mint a saját születésnapodra. És szeretnénk úgy is az egészet megünnepelni a közönséggel, akikkel együtt jól érezzük magunkat. Tehát egy minden, te is, amikor egy születésnapon szeretnél, azt akarod, hogy aki oda jön, az baromi jól érezze magát.

0: Így készülünk erre a bulira.
1: Igen, csak annyira kár, hogy ilyenkor az ember ugye megfelállítja a színpadot, gondolom ti is hasonló, mint a Rammstein, azért kiraktok mindent most. Én ott voltam a Rammstein.
2: Hát azért, ugye, igen, a bombon zenéke.
0: Elképzelem magam abban az öltözékben. azért erre készülnek a kedves hallgatók.
1: Én például, hadd ígérjek nagyot.
0: Jó, amivel tényleg, hogy mondjam, egy kicsit tőlünk szokatlan lesz, hogy eddig mi a zenére koncentráltuk, hogy profi hangzást legyen, nagyon jó zene legyen, ez marad. Csak plusz hozzárakunk egy nagyon komoly vizuált, egy nagyon komoly showt, táncosokkal, mindennel, vicces betétekkel, meglepetés vendégekkel, hogy ilyet azért tőlünk nem nagyon láttak itt még.
1: Hát figyelj, kívánok nektek nagyon-nagyon boldog szülinapot az arénában. Tényleg imádunk benneteket. Ja, most nézem, melyik volt, mi ez a klip, Lacika? Amit most játszottál?
3: Haverok buli szamba.
1: Haverok buli szamba? Szamba? Fanta?
3: Valami
0: ilyes. Az.
1: Nem, hogy mi van azzal a Volkswagen busszal, az eladó? Megvan még?
0: Fúha, szerintem béreltük fogalmat.
1: Béreltétek, jó van.
4: Az 2000-ben készült, úgyhogy szerintem az már valahol.
1: Jó, csak azt hiszem, hogy a Tominál ott van a kertben, és nem tudja, mi az értéke, mert azért egy 50 millát ér, csak mondom, hogy 10 ér elvittem volna.
0: Egy fontos infót még szeretnék gyorsan mondani, hogy aki úgy tervezi, hogy el tud jönni, akkor azt kapkodjon, mert álló jegyek vannak még, de az ülőjegyek azok elfogytak.
1: Oké. Szuper! Hát gyerekek, Péter, Tomi, nagyon köszönjük, ölelünk benneteket, csókolunk is, és nagy bulit nektek az arénában, május 16. Így van, ha ott leszünk, ott leszünk. De ezt még nem tudom, milyen napra esik.
0: Hát szombatra mindenképp.
4: Május 16, szombat.
1: Akkor Gyuri, megyünk.
5: Jó.
1: Mindegy, beszélünk majd. Tomi, Peti, köszönjük szépen, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Hello.
5: Ó, kivágtad magad. Ha ott leszünk, ott leszünk.
1: Így, elég ezt mondom.
5: Nagyon jó.
2: Hogy jut eszedbe, hogy a bombon koncertre egy Rammstein lesz?
1: Hát, hogy mindent kiraknak. De most láttam egyébként egy a Rammsteinről egy, de ezt már elmondtam, nem?
2: Nem mondtam el.
1: Tehát egy ilyen videót arról, hogy egy ilyen koncertnek az összes munkafázisát levideózták. És egy 6 nappal előtte érkeznek. 100 kamion, és akkor kezdődik a meló, de az, tehát olyan elképesztő, nyilván láttál már nagyon nagy koncerteket felépíteni, gyorsított felvétel, mert ezerszer láttuk már ilyet. Ez mindent felülmúlt. Tehát ez valami elképesztő. Ezért gondoltam, hogy nagyot akartam mondani a Petiéknek.
5: Ez nagy lett, igen.
2: Nagy lett.
1: Na jól van, gyerekek. Én azt gondolom, hogy maradjunk egy picit a bombonnál, és kérdezzük meg a hallgatóinkat, tehát nyilván mindenki ismer bombondalokat, hogy mi az bármelyik bombon slágerből, mondjál egy sort, de tényleg csak egy sort, amit most szívesen mondanál a párodnak, a feleségednek, a férjednek, a pasidnak, a nődnek. Egy sor, amit most a szemébe mondanál a párodnak. Neked van ilyen?
2: Fú, most hát nyilván a párral van a baj, nem a dallal.
1: Oké, de mit tudom én?
5: Valami Amerika.
2: Igen, lehet.
1: Az asszonynak mondtam olé. Jó, és nekem csak ki van nyomtatva a vivászpányt.
5: Abból tudsz csak válogatni most.
2: Most mindjárt keresek valamit magamnak.
1: És igaza van, és tényleg elfelejtettem, hogy tényleg Szolnoki Petéke beszéltünk a vivászpányáról 30 éve.
2: Hát lehet, hogy ezt elfelejtette 30
1: na,
2: éve.
1: Na mindegy, mi az a sor, amit most mondanál egy bombon dalból egy sor a párod szemébe? Ez lehet kellemes, kellemetlen, ez lehet szép, lehet kevésbé. Amit szeretnél idézni, 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára árcsökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
10: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
12: Gazdák, figyelem! A Hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
13: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Beethoven, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
14: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
15: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
16: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cartidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cartidol gél pont jó a fájdalomra.
17: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
20: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
21: A reklám után társadalmi célú reklám.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hírek a Retro Rádióban.
23: Képzésekkel segítik a kezdő képviselőket, egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhős időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. A választáson több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata. Az érintettek ezért széles körű és az eddigieknél intenzívebb felkészítést kapnak. A cél az, hogy megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel, közölte az országgyűlés hivatala. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Az új parlament alakulóülését szombaton tartják. Gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
0: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítások a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozás, illetve a magánszemélyek
2: a területeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
23: Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Lassulásra, torlódásra kell készülni az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon, a külső sávban. Már sokan haladnak az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Közben az M5-ös autópályán Budapest felé, Inács és Úcsa térségében, a 39-es kilométertől egészen a 25-ös kilométerig, mozgó tereléssel a belső sáv zárása mellett kaszálnak. Olvasható az útinform oldalán.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3.9 lesz 2 perc múlva. Na, gyerekek, azok a sorok, amelyeket így most mondanál a párod szemébe. Mindez bombontól idézve. Nézzük, mi van még. Sziasztok, minden kedden és csütörtökön, ha vezetek Ausztriába, benneteket hallgatlak. Évi, szuper vagy, Gergő Szlovákiából.
2: Köszi.
1: Hali pupákok, mi is ott leszünk a koncerten, nagyon várjuk, további sok sikert és nagy bulikat kívánunk a zenekarnak és magunknak is. A Fal Doktor, aztán... Igen, ezt írták a legtöbben, valaki írja, hogy az esküvőnkön, a tortavágásnál is ez szólt, köszönöm, hogy vagy nekem.
3: Igen, igen, az romantikus igen, dal.
2: Igen, nagyon szép a szövege.
1: Nézd, nem tollas a hátam, nehogy madárnak néz.
3: Ez tényleg mindenki ismeri ezeket a szövegeket.
1: Mondom, tele van olyan, amit egész párkapcsolatok kihoz. Szerintem az Attila többet nem beszélt a feleségével, mint amit le van írva.
3: Csak bombondal szövegeket mond. Eljutott a házasságig.
1: Még egyszer válasz engem, üzeni Kriszti.
2: Mm-hmm.
1: Ugye? Szép. Köszönöm, hogy vagy nekem, Gyula. Aztán jó a szívem, ez a szexepilem. Jó. Menj, így jobb lesz talán. Jó. Akkor Tóni azt mondja, tövig nyomom.
3: Ójaj.
1: Igen, csak Tóni, tövig nyomom a gázt. Tudod?
2: Nekem is az üzet eszembe.
1: Igen. Bombon, azt mondja, kell még 3 elefánt, az úgyis elfér. Aztán túl kicsi vagyok, de a füleim nagyok. Az alkatom olyan izé. Na még egy jelenlegi állapotra a dalszöveg. Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnaptól nem érdekel már a folytatás, hogy mi az ábras, miért hazudsz, mint a vízfolyás. Ez a szöveg nagyon be tud találni a való életben, üzeni Zsolti. Tehát Zsoltinál ez most aktuális.
2: Oh.
1: Igen. Na jól van. Akkor nagyjából ennyi. Anett, neked melyik tetszett a legjobban?
4: A köszönöm, hogy vagy nekem. Tudom, hogy ilyen sablonos, de igen.
3: Tudtam, hogy nem a tövig nyomomat fogod mondani.
4: Hát azt nem.
1: Pedig semmi. Mondhatnád.
4: Jézusom.
3: Mondjad, az volt a legjobb.
2: Mondd ki.
4: Nem mondom.
1: Istenem, tényleg. Anett a lila akác közből. Hát itt volt az előbb a jó vidéki barátod.
4: Csabi, igen.
1: Igen.
2: A nevén szólítva.
1: Hát itt volt, de miért nem tanulsz tőle?
4: Tanulok, de minden nap tanulok tőle. Hát figyelj.
1: Vadulást, ösztönt, így értem.
4: Ja, vadult itt bent a stúdióban. Mert én nem voltam ott.
1: Nem. Mindegy. Csak hogy merd mondani azt, hogy tövén nyomom.
4: Jó.
1: Ennyi. Jó, akkor nem provokálok.
4: Köszönöm.
1: Többé.
2: Hát ilyen.
1: Jó, játszunk egyet?
2: Játszunk egyet.
1: Egy hangcsapdát, oké? Mi a nyeremény, Évi?
2: Páros belépőjegyet lehet nyerni a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára a Wikidre.
1: Jó, akkor itt van hozzá a hang.
5: Akkor jóval attól, gattól is tazol feszire. Medi nagyon mehor, nagyon ettől a világ, nagyon messzire kerül. Felér egy helybe is tulsz, magsz, hogyha nutáció, és meg sokat
2: hát ez megint
5: no,
2: olyan.
4: Ez nagyon könnyű.
2: Igen, ezt.
1: Ezt úgy mondod, hogy nem olvastad?
2: Olvastam is.
1: Ja, jó, oké.
2: De mindig figyelem, hogy van-e benne olyan rész, amit egyébként tényleg rá lehet jönni, hogy ilyen hangja csak egy.
1: Oké, rendben, legyen így. Ha tudjátok, hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A végén mindig töröl a csodálatos állat.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 10 perc múlva. Valaki leírja a megfejtést, sose fogom megérteni. Jó, és valaki meg más zenekaroktól ír dalszöveg részleteket, ezt meg végképp nem. Tehát mondd el azt a sort a bombontól, amit mondanál a párod személy, gondolom túl. Tehát én lehet, hogy egyszerű kérdéseket kell feltenni.
3: Pedig ez nagyon egyszerű,
4: hát írja bombontól.
2: Hogy vagy jól, ez egy egyszerű kérdés. Hogy vagy, igen vagy nem? Tehát, hogy aha. Semmi. Jó, mi meg mindig olyan kérdésekre törekszünk, amelyek nem eldöntendő kérdések. Ugye?
4: Igen, mert mi lenne a válasz? Igen, nem.
2: Na, igen, nem. Igen, de lehet, hogy így kéne. Na mindegy, jó. Itt van velünk Jani. Hello, Jani, jó reggelt.
5: Hello, sziasztok, jó reggelt.
2: Jó reggelt, ja. Janikám, merre vagy? Mi a helyzet?
5: Hát éppen megyek dolgozni.
2: A merre vagyra válaszomat megkaphatnám?
5: Merre vagyok? Épp az útszélén láttam, hogy veletek tudjak beszélni, de amúgy Kalocsán és Bátya között.
2: Na, megvagyunk. Köszi, Jani. Jó, és mi a munkád amúgy?
5: Villanyszerelő vagyok, az NVM-nek dolgozok be, villanyórákat cserélgetek.
2: Á, és akkor mindig van nála egy pár villanyóra, mész a címekre. Ja, mennyi ide egy villanyóra csere? Az olyan bonyolultnak tűnik, de szerintem nektek ez rutin.
5: A rutin, kb. 20 perc alatt végzünk.
2: 20 perc alatt megvan. Akkor csak két vezeték, nem?
5: Hát nem. Van mikor 4, és van mikor 8. Attól függ, hogy 1 vagy 3 fázis.
2: Hmm. És plomba, meg minden az nálatok van, vagy az már le van plombával?
5: Így van. Nem, hát ugye a plombát letépjük, ugye a régit, leszedjük a régi órát, felrakjuk az újat, újra főzzük a plombazinót, és újra plombázzuk, a plomba is nálunk van.
2: Aha, és akkor a baj valami, mi kerül a plombába? Vele sosem néztem meg közel, ez ilyen pecsét rá van, vagy MVM, vagy...
5: Nem, egy sorszámozott, tehát...
2: Mi a minden plomba más számú?
5: Így van, pontosan, így aha. Van.
2: Oké. Okay. Jó, Jani, kezdjük el, mutatom neked a hangot.
5: Oké. Okay.
2: Figyelj.
5: Rendben.
6: Akkor jóval attól, gattól is tazol feszire, meddig nagyon mekkor, nagyon ettől a világ, nagyon messzire kerül, felér egy helybe, és plusz, max, hogyha mutáció, és meg sokat
2: Mit gondolsz?

0: Évi szerint nagyon könnyű.
1: Én szerintem is, én Tilla-Tillára gondoltam.
2: Nagyon jó.
3: Felér egy meditációval az, hogyha nagyon messzire mész, akkor nagyon sokat utazol fejbe, és nagyon messzire kerülsz magadtól is, meg ettől a világtól.
2: Mondtam, hogy egyszerű lesz.
0: Így van. Na jó, az egyik nyeremény, nagyon figyelj, Jani.
4: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára. A Vikidre.
0: És egy bocsizacsi, és benne egy bögre, meg egy baseball sapka.
1: De jó, köszi. Nagyon szuper, nagyon jó.
0: Mi is örülünk nagyon. Itt jön egy SMS, hogy hogyan lehet titeket elérni a vonal állandóan foglalt, Tamás. Jani, mit tudsz mondani Tamásnak?
1: Kitartónak kell lenni.
0: Hello Tamás, köszönjük szépen. Jani, neked is köszönjük, és téged meg Anett vissza fog hívni, jó?
1: Rendben, oké, köszönjük.
0: Köszönjük szépen, szia, neked is, szia. Jövünk vissza a futball téma, most jön az a bizonyos, majd 9 óra után, tehát egy csomó minden történt, és ugye közelgünk a BL döntő felé, Budapesten lesz, nem tudom mikor, lesz?
2: Most május.
0: Két hét múlva kb. Május.
5: Nagyjából.
0: Igen, és akkor tudjuk a szereplőket is, ugye? Arzenál és PSG.
2: Így van. Ez a kettő jutott be.
0: Ők jutottak be, tegnap volt ugye a PSG-Bayern meccs, illetve a Bayern-PSG, és hát sajnos egy-egy lett, mármint Bayern szemszögből sajnos, és így hát a PSG jutott tovább. Hát a Gábor erről is mond valamit, ha nem, akkor Szoboszlairól, mert hogy most megint kikezdték a szurkolók, egyébként valami hasonló ér, mint amit tegnap előtt mondott Bappéról, csak Szoboszlainak nem kellett rehabilitálni, hanem egyszerűen elment egy pár napra pihenni.
5: Mert szabad napja volt, tehát igen. Hogy ez a kérdés merült fel a Gáborban is, hogy akkor mennyire rendelkezik egy focista a saját szabad napjával, hogyha tényleg már akkor sem kapcsolódhat ki.
0: Igen, én nekem alapvető problémám ez, hogy meddig engedjük bele szólni a szurkolót, a rajongót, akár a hallgatót a munkánkba. Vagy akár egy zenekar. Tehát, hogy meddig lehet beleszólni? Meddig lehet ezt engedni, hogy én arra, ahhoz képest próbálok viselkedni, amit ő elvár tőlem, vagy egyszerűen csak csináljam a dolgom, ahogy akarom, és szarjam le.
2: Utóbbi.
0: Én is azt gondolom, és mindenki egyébként, aki ebben profi, van. És előadó, és vagy bármi, vagy akár sportoló, az így csinál. Nem a közönség mentét. Tehát tudod, hogy hány olyan dolgot kaptam ma itt SMS-ben, hogy mit kéne a műsorban csinálni, és mit nem kéne csinálni. Legalább 4-5 ilyen SMS. Gondolj bele, én elkezdenék ezeknek megfelelni.
2: Hát akkor nem lenne műsor.
5: Katasztrófa.
2: Ugye, induljunk.
0: Vagy katasztrófa lenne a műsor. Igen. És most Szoboszlai, majd ettől megszeppenve, majd nem menne el nyaralni, amikor van egyébként egy szabad napja, és megteheti.
2: És nem nyaralni volt, csak pihenni. Tehát, hogy egy szabad napján egy kis töltődés, mert mondjuk nem akar állandóan Liverpoolban az esőben ázni.
0: És ebbe belekötnek a szurkolók komolyan?
5: Tényleg ez történt.
0: Na, másról is fog beszélni még. A FIFA új szabályáról, miszerint most már nem sugdolózhatnak a focisták úgy, ahogy szeretnének, ilyen eltakart szájjal, aminek egyébként megvolt a funkciója. Tehát nem értem, hogy ezt a FIFA miért akarja betiltani.
5: Persze, közvetítések vannak, meg láthatják egymást is a focisták. Mert el fogja mondani a Gábor, hogy miből indult ez az egész, de azt is, hogy ezzel most mivel nehezedik a focisták dolga.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro

0: A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandul ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Drágám, az a tányér a dédié volt.
5: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Mit hozzak inni?
12: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
11: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
13: A kihívók Nikitől vettek fájdalmas búcsút tegnap este, és ezzel összeállt az Exatlon top 5-ös női mezőnye. Ma este jön az utolsó medáljáték, és a végjáték első fordulója, ami alapján eldől, hogy melyik csapat fog biztosan párba bajozni pénteken.
14: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
15: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
16: Csendből csinálok pénzt.
17: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
15: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
18: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű.

0: A Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
1: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetőkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azon. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése, komoly károkat okozott a fagy az alföldi szőlőkben. Bárhol lehet ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta a rádiónak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
5: Volt már fagytál májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
4: Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa-havas lejtőin 75 hektáron ég az erdő, a lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. A katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volocon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. Azt még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet. Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Kedden a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karszagon és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A meleg rekord azonban nem dőlt meg. 1946-ban ezen a napon ugyanis Kaposváron 33,4 fokot mértek. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Két autó ütközött össze a 6-os főúton Pécsen, a 197-es kilométernél a Pécsvárad felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Közben az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban, adta hírül az úti inform. Végül az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Igen. És bennünket igazol az mindenkit, aki sikeres egyébként valamiben. Tehát legyen az egy előadó művész, legyen az például egy tévé vagy rádió műsor, igazol az, hogy mennyien hallgatnak, mennyien néznek, mennyien mennek el a koncertedre, mennyien töltik le a zenédet, mennyien mennek el a te futballmérkőzésedre. Őket igazolja az, hogy jól csinálják.
1: Így van, és ezt nem is kell megmagyarázni. Tehát,
0: hogy... Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Csak azért mondom, hogy mert most egy olyan téma jön itt a Gáborral is, amit én felháborítónak tartunk, hogy eljutottunk idáig, hogy ennyire belepofáznak valakinek a munkájába.
1: Igen, de erről beszéltünk pár nappal ezelőtt, nem? Szinte szinttel, és nem mindenkivel kellett régen beszélni.
0: Pontosan, szinte szinttel.
2: Valaki így csinálja.
3: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
2: Valaki így.
4: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
2: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt mindannyiótoknak. Úgy hallom, jól vagytok, hogy minden.
0: Jól van mindenki, igen. Gyuri már elmélyedt a telefonjába. Anett valami turkált, nem tudom miért.
6: Nem,
7: dehogy is.
0: Lacika, koncentrál meg az Évi. Ez így néz ki.
7: Én figyelek.
0: Jó, Gábor, Anett figyel, akkor felkészültünk rád.
5: Hajrá! A következő helyzet, bocsi, Gyurival tegnap megbeszéltük, hogy milyen témaköröket fogunk érinteni. Én szerintem borult az egész. Tegnap este játszották a Bayern München Paris Saint-Germain meccset.
0: Igen.
5: A világ legjobb mérkőzése volt. Itt úgy gondolja a sok ember, hogy az európai labdarúgás két legjobb csapata játszott az Allianz Arena-ban. És hát az van, hogy 1-1 lett a mérkőzésnek a végeredménye, és a Bayern München 6-5-ös összesítéssel kiesett a Bajnokok Ligájából, tehát nem jutott a döntőbe. A Paris Saint-Germain meg az Arsenal játszik. És most itt több szárra bontanám ezt a történetet. Budapest szempontjából a lehető legrosszabb történt, mert a Paris Saint-Germain szurkolói valószínűleg ellátogatnak Budapestre. Már csak azért is, mert 17.200 jegyet biztosít számukra az UEFA. És ezek a fiúk tegnap a Paris Saint-Germainnek, ezek a letakart arcú, jobbára színesbőrű szurkolói tegnap Münchenben olyan cirkuszt raktak, füstbombát gyújtottak a metróban. Olyan soros rendőri őrizetben voltak még így is, hogy fölborították Münchent. Hát ugye a tanácsháza előtti tér az ott egy ilyen közösségi terület, hát is ott fölbonultak a Paris Saint-Germain-es szurkolók, és ott a németek, akik egyébként öntudatosak, és nem szeretik, hogyha az ő életükbe belekapar valaki, hát behúzódtak a házaikba. Rettenetes volt. Ez a csorda érkezik majd Budapestre, és itt próbálnak majd ünnepelni, vagy ha nem ünnepelnek, akkor pedig az idegesség.
0: Akkor bosszankodni, így van. Hát a csatatér lesz Budapest.
5: Ne is mondd, és ez lesz a belügyminiszter, az új belügyminiszternek az első nemzetközi fellépése. És ez egyszerűen rettenetes. Az hagyján, hogy Münchenben mit műveltek. Münchenben olyan rendőröket állítottak ki, 2 méter magasak, 120 kilósak, és már a megjelenésük is félelmet keltő. De most ezek a Paris Saint-Germain-es fiúk, ezek rohadtul nem törődtek, lövöldözték őket, petárdázták őket, füstbombát gyújtottak, semmi. De ez hagyján, Párizsban pukát gyújtottak föl megint. Megint olyan őrjöngést hajtottak végre, hogy a rendőrök 24 órán keresztül szolgálatban voltak. Ez a banda érkezik majd Budapestre, szemben velük a köztudottan békés, barátságos, éppen csak danolázgató Arsenal szurkolókkal.
0: Úristen, egyébként ez tényleg szörnyű, és nem lennék én se rendőr, se sem, tehát egy ilyen helyzetben nem tudsz mit csinálni, olyan a horda. És... Ja, nem, erre nem jót sem tudok mondani. Mikor lesz ez? Csak azért, akkor benne menjek a városba.
5: Május 30-án, 21 óra környékén, Zuglóban még a véletlenül se tegyétek be a lábatokat.
0: De Gyuri ott él, tehát ő ott lesz.
8: Lelépek.
5: Hát akkor, pekje, úgyhogy
8: elhúzok a Balcsira azon a hétvégén úgyis.
5: A következő helyzet, Párizsban annyira komolyan veszik a Paris Saint-Germain szurkolóinak a munkásságát, hogy a boltosok vasráccsal szerelték föl a kirakatot, hogy nehogy baj legyen, fölkészülve arra, hogy ha bejutnak a döntőbe, ha nem jutnak be.
0: Tehát mind a kettő ilyen... rossz. Igen, az a baj, hogy igen.
5: És azzal törődnek, hogy a portál, az üvegportál, azt hagyják, hogy ellopják az árut, mert azt normális esetben is megcsinálják. Hát ott olyan kár keletkezik, hogy ott nem lehet tovább forgalmazni, nem lehet semmit se csinálni.
0: Hát igen, tehát, csak ahogy te mondod, tehát Párizsnak már elnézés, de ebben rutinja van, már nem tudom hány éve gyújtogatnak ott meg minden. Sajnálom őket, mert tényleg egy világ egyik leggyönyörűbb

0: városa, hanem a leggyönyörűbb, és egyszerűen már-már élhetetlen az ilyenek miatt. De hogy ezt importálják, nyilván csak egy futballmeccs idejére, de egy olyan békés városban, mint München, ami egyiket egy gyönyörű szép óvárossal rendelkező város, egy nagyon konzervatív német lakossággal, egyébként egy gazdagabb rétegből származó német lakossággal, aztán ugyanez Budapestre, tehát más okból, de Budapest is ugye egy gyönyörű város, mi azért nem vagyunk ilyenek, és ugye most tényleg itt lebombázzák a belvárost, ki tudja, hogy merre mennek végig, milyen kirakatokat törnek, gyújtanak. Ez elképzelni is szörű, és nem tudsz mit csinálni, tehát nincs az a rendőr mennyiség, amit ki tudsz vezényelni velük szemben. Tehát ez szerintem az emberek tehetetlenek.
1: Képtelenség kezelni ezt a helyzetet, amikor megjelenik ez a horda, akkor nincs mentség. Emlékeztek, egy évvel ezelőtt a BL döntő után beszélgettünk, és az adás csak arról szólt, hogy megtámadták a tűzoltókat, megtámadták a mentőket, mindenkit szétvertek. Párizsban, mert ugye a Paris Saint-Germain lett a győztes.
0: Igen.
1: És nem akarok itt ilyen Nostradamus vészmadár lenni, nem jól néz ki a helyzet pillanatnyilag. És ha még ezek is bármennyire is szeparálják őket egymástól, ezek majd ők maguk között, vagy hát mindenkivel háborút kezdenek. Úgyhogy az a lehető legrosszabb dolog, ami történt, mert a Bayern München szurkolók azok is összeverekedtek a bajnokság egyik mérkőzés előtt a Stuttgartiakkal, az Allianz Arena előtti parkolót kijelölték a matekozásra, na de hát alapesetben a Bayern szurkolók azok békésebbek.
0: Abszolút, abszolút. Én voltam a stadionban, én is tudom. Abszolút. Sőt, amikor én voltam egy, ezt mindig elmondom, de egy pár évvel ezelőtt egy Bayern München Real Madrid, azt hiszem, hogy elődöntőn, középdöntőn, Allianz Arénában. És aznap délután, bent München belvárosában, a Hofbräuhausban, ahol mindenki elmegy és iszik egy más sört. Ott ültünk, és ott ültek a Real Madrid szurkolók már, és ők is söröztek ugyanúgy a Hofbräuhausban. Bayern szurkolók egymásnak elkezdtek skandálni ilyen rigmusokat, de ilyen kedveseket, ilyen kint együtt cigiztek a Hofbräuhaus előtt, és dumáltak a Torreadornak öltözött spanyolok, és a bőrgatyás bajorok. Gyönyörű volt, tényleg szép volt. És ezek este egyébként találkoztak a stadionban, és egy tök békés, baromi jó mérkőzés volt, a Bayern nyert. Mondom, jó pár éve volt. Szóval, hogy ezt lehet így is, és most tényleg mi rettegünk attól, semmi közünk ehhez egyébként. Még résztvevő is vagyunk ennek a Bajnokok Ligájának. Még bennünket ki se ejtett senki, mert ott sem voltunk. És mi közünk van ez a szarhoz?
2: Tényleg, mi vagyunk az abszolút pekesek.
0: Hát a legnagyobb pekes, mert a münchenieknek szedjék szét a belvárosát, majdnem ott voltak a döntőben. Ja. Értem, hát ez egy küzdelem, azért együtt sírunk, együtt nevetünk. De hát mi csak sírunk.
2: Részt vettünk ebből a bunyóban, de a legnagyobb ütésre odállunk a végén.
0: Abszolút. Hát mi?
1: Szétágatunk a városba, egyszer csak fejbe ütnek egy fadarabbal. Nem, mi történt? Ja, BL döntő, tényleg, akkor minden rendben van. Köszönjük, UEFA. Szóval ez egy óriási, hát itt háború lesz.
0: Várj, jó, hát most már elrémizgessük ennyire az embereket, tehát hogy tényleg, hát szörnyű, mert belegondolni. Én benne sem gondoltam, azt hittem, hogy milyen szép a futball ünnepe lesz itt Budapesten.
3: Persze, nagy ünnep lesz.
1: Hát igen, és ott tart az egész dolog, tegnap egy ismerőssel beszélgettem, 3,3 millió forintért sem lehet venni jegyet.
0: Nem fogok.
1: A BL döntőre. Olyan árakkal dolgoznak már a seftelők, hogy az nem igaz.
0: De a Mateusznál sincs. Ő szokott még üzérkedni utolsó napi jegyekkel.
1: Igen, ott azért van egy-két ember, akinek mindig, nézd már, van egy szabad jegy a zsebemben, és már senkinél nincs. Már, ja, és indította a Kefecső egy akciót, amivel azt promotálták, hogyha nálunk vásárolsz, akkor nyerhetsz egy BL belépőt. Az ismerősöm megvette, utolsó esély, körülbelül 6x10 a 23-on az egyhez, hogy ő ezt megnyeri, lekaparta, nyertél egy citromos Pepsit. Szóval nem BL belépőt nyert, hanem citromos Pepsit. Ez így nagyon jó dolog, meg így együttműködik, és mondom, elképesztő, hogy milyen árral próbálják meg az embereknek a belépőt megvetetni. És akkor most térjük vissza még egyszer magára a meccsre. Ugye 5-4 volt az odavágón, és vezetett a Paris Saint-Germain Münchenben. És két olyan szituáció alakult ki, ami miatt őrjöng a világ. Az egyik, az első, az még magyarázható, de szerintem 100 Bayern szurkolóból 110 azt mondja, hogy megöli a játékvezetőt. Paris Saint-Germain 16-osán belül pattogott a labda. és az egyik futballista a vendégektől, egy bizonyos Vitinha, nagyot rúgott a labdába. És vele szemben pedig ott állt egy João Neves nevezetű csapattársa, akinek a karjára pattant a labda. És emiatt 70 ezen az Allianz Arénában talpra ugrottak, mert hogy ez 11-es.
0: Igen.
1: Még egyszer, óriási összeesküvés elmélet, két portugál játékos a Paris Saint-Germain csapatában, és egy portugál játékvezető. Tehát rossz, aki rosszra gondol, de minden esetre...
0: De erre való a VAR. VAR-t megnézték? Én nem láttam a meccset.
1: Bocsi, ennek az a lényege, hogy ez nem 11-es. Mondjuk a föld többi részén mindenhol 11-est adnak. Ezért volt egy példa is itt az Instagramon, 11-est adtak, itt nem.
0: Okay, értem, tehát megállapították, hogy a karjára pattant a labda, de nem ítélték 11-esnek, mert hogy nem tudom.
1: Pontosan ez az IFAB-nak a szabálya, hogy az nem kezezés. Oké, akkor visszamegyünk az időben, 5 perccel korábban. Ez a Konrad Laimer nevezetű fiú, a Bayern Münchennek egy nagyon lelkes futballistája. A testével elsodorta a labdát. A hasával elsodorta a labdát. És akkor ment tovább, és akkor egy bizonyos Nuno Mendes nevezetű, micsoda véletlen, megint portugál játékos kezére pattant a labda. És nem véletlenül, mert hozzáért. Sárgalapot kellett volna adni a portugál játékvezetőnek, de nem adott sárgalapot, sőt, nem is fújt szabálytalanságot a Paris Saint-Germain ellen, hanem a Laimernek a bordázását ítélte meg kezezésnek. Hmm. És hogyha a Paris Saint-Germainnek a portugál játékosát második sárgalappal kiállítja, akkor minden rendben. Akkor esetleg ott az esély a Bayern.
0: Igen. Na jó, hát ilyen mindig is volt, tehát most ezeken kár utólag ezen sírni. Jó, de... Ennek valószínűleg egy következménye lesz, amit egyszer beszéltünk egy másik téma kapcsán, hogy szép csendben ezt a bírót már nem nagyon fogják hívni.
1: Tudod, hogy készült erre a mérkőzés? Egy U15-ös portugál mérkőzéssel, az Operairo B és a Barrio FC mérkőzésével hangolt a Bayern München Paris Saint-Germain összecsapása. Hát ilyen súlyú. Lehet, hogy ő azt akarta, hogy gyakorlatban legyen, meg ilyenek.
0: Hát, jó. De miért? Istenem, nem tudsz más Istenem. Csapatot kérni magadnak, tehát, hogy játszatok már, mert gyakorolnék.
1: Igen. Kovi Luxéknál ezt felhozónak hívják, ugye? Felhozónak.
0: Ja, na jó, Gábor, nagyon gyorsan még arról, hogy a FIFA-nak, a Gyuri mondta, hogy van ez a sugdolózós szabály, ugye a focisták most már jó pár éve mindig oda teszik a szájuk elé a kezüket, amikor valamit mondanak egymásnak, hogy ne olvas olvassák le a szájról olvasók, hogy mit mondanak egymásnak. Most ezt betiltják?
1: Jóslap lesz a végeredménye. Csinálhatja, kiállítja.
0: Miért?
3: De miért?
1: Mert ezt megtiltotta az UEFA, megtiltotta a FIFA is, azt mondták, hogy mostantól kezdve nem lehet így sütyorogni. Főként úgy nem, hogy fölhúzza a meszt a szája elé, és úgy mond valamit az ellenfélnek.
0: De miért? Nem értem a miértjét.
1: Fogja be mindenki a pofáját. Ne kezdjen el hergelni ellenfelet, mert akkor ez lesz belőle, hogy a Vinicius kiállította ezt a
0: tudtam, hogy oda megy vissza ez a dolog a Vinicius történetre.
1: Pontosan így, ahogy mondod, és pontosan itt van ezeknek a fickóknak a határtalansága, és itt csatolódik még az egészhez az, hogy a Mbappé ellen petíciógyűjtés indult, 21 millió ember azt mondta, hogy takarodjon a Real Madridból. 21 millió ember az azt jelenti, hogy két Magyarország. Söprés, ezt úgy hívják. És megpróbálja itt most már egyet, most már, ugye kedden arról beszéltünk, hogy a labdaszedő gyerekekre is szabály lesz. Hmm. Itt most már mindent, most már mindenre nagyon kell figyelni. Tehát megtiltották azt, hogy te így, oké, az lehetséges, hogy a taktikát megbeszéled egy szabadrúgásnál. De hát a taktikát nem ott kell megbeszélni, a taktikát az edzésen kell begyakorolni. Nem lehet sütyorogni.
0: Minden, ez nem igaz, minden helyzet más.
3: Hát meg ugye nem tudod, hogy ki milyen taktikával jön, és utána ugye miről szól az edzői szakma arról, hogy hogyan reagálsz valamilyen edzői húzásra. Tehát, hogy ott, és nyilván az edző nem tud a túloldalra átkiabálni, tehát infót át kell vinni a többi játékosoknak.
0: Én ezt baromságnak. És viszont nem száj elé tett kézzel beszélhetnek egymással?
1: Igen, mert akkor le tudják olvasni, és akkor le tudják olvasni a szájról, hogy mit mondod, és akkor könnyebb döntést hozni.
0: Nem már. Sejtettem, hogy ez onnan jött, hogy a Vinicius elkezdett ott örjöngeni, hogy valami rasszista kijelentést tettek rá, amit ugye senki nem látott, ez nem tudom melyik meccsen volt, pár héttel ezelőtt volt.
1: Igen. A Bajnokok Ligája mérkőzés volt, Real Madrid, Benfica összecsapás, és igen, ez...
0: És bemondásra, tehát mert Vinicius azt mondta, hogy őt le, úgy. Nem tudom, majmozta, vagy nem tudom, mit mondott
1: úgy.
0: A izé.
1: Úgy. Ugyanakkor pedig az Arda Güler hasonlót mondott a Bayern München játékosára, és azon meg semmi nem történt. Ez rettenetes. Mondom, ez most ez már nem sport, ez most már háború minden szinten.
3: Hát.
1: És de... aztán még beleveszik azt is, hogy az El Khelaifi megvette a portugál játékosét. Amúgy a VAR-nak, a VAR-szobában, aki ült, az is egy portugál ember volt. Tehát a srácoknak még csak, angolra se kellett váltani, hanem nyomhatták, hogy duruzsolhattak.
0: Nem, én ezt nagyon nem hiszem, hogy emiatt ilyen tud történni, de a bírói alkalmasság és alkalmatlanság az nagyon sok mindent eldöntött már.
1: És a németek ki vannak borulva, mert emlékeztek, hogy a kukurája kezezését sem adták meg? Mint hogyha németek ellen ez a 11-es meg a kiállítás megítélése nem úgy menne, mint ahogy Gary Lineker mondta, tudjátok, hogy 22 ember játszott pozitív, és mindig a németek nyernek. Na
0: jó. Gáborom, nagyon szépen köszönjük, remek volt, szép hétvégét kívánunk neked.
1: Megpróbálom kipihenni a BL készítésára, de hogy sziasztok!
0: Köszönjük, szia, Horthy Gábor! Na, itt üzenik nekünk, hogy bocsi, te kérdezed, mi a véleményünk, és mi válaszolunk, nem vagyunk egyformák, még az ikrek sem. Nem, én nem kérdezem a véleményeteket, tehát ez az biztos soha.
3: De felteszel egy kérdést, arra meg szívesen várod a választ, nem? Tehát, hogyha van egy bombon dalszöveg, amit rá tudsz húzni a kapcsolatodra, akkor írd meg. Akkor nem ladányben étküldj.
0: Igen, ez az a szövegértésben van, de hogy én nem kérek véleményt, tehát ez teljesen távol áll tőlem, hogy én a műsorról véleményt kérjek.
3: Mondjuk így, hogy nem mondtál, igen.
0: Így van, soha nem mondom, ugye? Nem. Tavaly a PSG, mikor megnyerte a BL-t, egész Párizs lángokban állt, luxusboltok előtt még falakat is húztak, az Allianz Arénában még a gyepet is feltépték.
2: Hát szuper kilátások.
0: Sziasztok, gondolom BL döntő utáni nap elvileg gyereknap lesz a Városligetben, vélhetőleg romok felett, mondja Kargó Laci aggódva. Nem hát tudom, mikor a
3: mesék. Igen.
0: Jó.
3: Kell készülni rá.
0: Jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival.
3: Otthonról hozott értékrendről beszélgettünk, ugye mi is elgondolkodtunk azon, hogy milyen szabályokat viszünk a kapcsolatokban, és milyen értékrendeket hozunk otthonról.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Hány óra?
8: Hajnal 2.
7: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
7: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizető számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
12: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
13: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
14: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
15: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
14: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
16: Brutál jó árak újra a Hádában! Most éri meg igazán! Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon! Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
18: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-10 lesz 6 perc múlva. Na, sziasztok, csak néhány gondolat erről a szint a szinttel vitatkozik. A nem létező szint lett a szint. Hogy mi az oka? Sok dolog. Egy biztos, Hofi Géza 20 éve a halála előtt nem sokkal Charlie aranylemezét adta át. Bocsi, te konferáltad fel Hofit, aki így kezdte: ez a világ elszabadult, az értékek eltűntek. Eltelt több mint 20 év, és nem is folytatom, hát ezért van ennyi mindenhez is értő ember. Szép napot, Gabesz. Milyen érdekes, Gabesz, hogy te erre emlékszel. Nekem az egyik legfontosabb estén volt az életemben. Akkor, és Hofi Géza miatt, mert egész estét vele tölthettem, egy asztalnál ültünk, beszélgettünk hajnal 3-ig, azt hiszem, és tényleg valóban nem sokkal a halála előtt volt, és ő mindazon mellett, hogy nagyon-nagyon humoros volt, egy nagyon bölcs ember volt. Aha. Na, tehát ezért, de hogy te erre emlékszel, ott kevesen voltak, az egy kis klub volt itt Budapesten.
2: Lehet, hogy meséltél róla már.
1: Én nektek meséltem, vagy műsorban meséltem?
2: Lehet, szerintem igen.
1: Hogy meséltem. Jó, oké. A mai nap legjobb pillanatai.
3: Otthonról hozott értékrend, és elgondolkodtunk azon, hogy milyen szabályokat viszünk be a kapcsolatba, hisz ezekkel az értékrendekkel érkezünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, Megyeri Csilla neve mindenkinek megvan? Nem biztos, hogy mindenkinek megvan, csak kérdezem.
2: Így helyek közel, talán egy tévéműsorból.
1: Talán emlékeztek még erre, ez az Alföld Televízió Púder című műsorában volt, és akkor a Csilla, ő ott műsorvezetőként megpróbálta kideríteni, hogy a szép nők miért sikeresebbek, mint a nem annyira szép nők. De ő ezt így fogalmazta meg.
4: Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaim. Tartsanak velünk!
3: Ezt nem hiszem el.
2: A legtermészetesebben, hogy ez ki tudott jönni.
1: És ahogy a magyar médiakarrierek működni szoktak, ez őt felrepítette egészen a televíziózás fellegvárába, az RTL-hez. És ott szerepelt aztán műsorokban. Ő ugye együtt van a párjával, aki amúgy olasz, nagyon büszkén mesélt arról, hogy nagyon hagyománytisztelő az ő olasz párja. És ez azt jelenti, hogy keménykezű, mert hiszen ő tradicionális neveltetést kapott.
3: Wow. Milyen olasz tradíciókat hoz?
1: Hát az olasz az nagyon-nagyon keresztény, nagyon katolikus, hát, konzervatív.
2: Két nő hogy felhördült ebben a pillanatban, pedig csak a tradicionális neveltetésnél tartunk, uh-huh. És már is.
3: A keménykezűség.
1: Na, a lényeg az, hogy ahogy ő fogalmazott, Nikolá, tehát a csávó megszabja, hogy melyik műsorban szerepelhet, és elvárja, hogy meleg ételt is kapjon esténként. Mm. Ez a két dolog, amit ő tradicionálisan Olaszországból hozott magával, hogy elmondhatja, hogy a nő hova mehet, hova nem.
2: Hát
1: és a másik az, hogy legyen
2: legyen meleg.
1: Mikrózza meg a kaját, így van.
3: Nem mikrózza meg, nem erről van szó. Álljon a konyhába és főzzön.
2: Hát persze, mert hát ez a szegény Nikola, ez azt tanulta meg gyerekkorában, hogy a mamma este mindenkit ott várt a nagy asztalnál. Ott volt a spagetti, ott volt az étkezés, ott volt a család központi jelen,
3: én
2: kommunikáció.
3: Én minden este főznék neki tésztát, de csak tészta. 5 perc. De valószínűleg...
1: Jó, de várjál, most nem arról van szó, hogy hány percet kell főzni. Szóval először is az olasz vacsora, ugye azért az egy nagy, tehát ott van előétel, ott van osszobukó, ott van...
3: Osszobukó 5,5 óra! Szuper, köszi, mondjad még! Tényleg!
1: Frutti mare, tehát minden van. És ezt ugye elvárja, meg az, hogy Csilla ne menjen olyan tévéműsorba, amit ő nem szeret. Ami neki nem tetszik.
3: Ezáltal a nő csak egy irányított történet ebben a kapcsolatban.
1: Nem csak. Nyilván csomó szeretetet is kap. Nyilván a lába előtt hever amúgy a világ. Nyilván kap virágot, amit ti nagyon szerettek, és az ajtót kinyitja előtted. Ez a kettő, amihez ragaszkodtok.
3: Néha egyikhez sem ragaszkodom.
1: A romantikus vacsorához is ragaszkodtok, de az igazából csak egy gyertya, és a gyertyát azt lehet használni 4-5 évig, ha elfolyik időben. Tehát, hogy...
2: Megint tanultam tőled.
3: De kihagytad, tesó.
1: Na jó, gyerekek, látom, még mindig nem értitek. Akkor azt mondom, hogy mi van, hogyha az egyik fél nagyon vallásos, és a másik fél nem vallásos. És a vallásos hagyományait ő szeretné a családban is megélni.
3: Én alkalmazkodnék ehhez.
1: Mert hogy a vallást tiszteled azért?
3: Igen, a vallást is tisztelem, és őt is.
1: Az olaszságot nem tiszteled? De tehát, hogy náluk, ahogy a Gyuri mondja, mamma így nevelt az egész család, így nevelkedett, hogy ott mindig meleg étel van, amikor pappa hazajött a földekről, igen, vagy a gyárból, akkor meleg étel, és ő ezt elvárja, ezt így tanulta, ez benne van a DNS-ében.
2: A család jelentőségét is adja egyébként, szinte már, hogy a valláshoz hasonló.
3: Azért a vallást és a meleg vacsorát ne hasonlítsuk egymáshoz, de én a vallást például totálisan elfogadnám. Tehát, hogy azért tudnék alkalmazkodni.
1: De például te nem mehetnél úszni, mert túl mesztelen ez a műfaj, amit

0: művelsz?
1: Akkor elhagynám. Na jó,
2: de nem sokáig tartott az elfogadás.
1: Nem, ott azért baj lenne. Tehát, hogy azért az álmomat, az álmomat ne vegye el.
0: Jó, de csinálnak az álma, hogy médiasztár legyen, hát azért mondta ezt a rusnyát, érted, hogy bekerüljön az RTL-be, most meg már nem engedi oda a fiú.
1: Jó, hát azért kettő között van különbség, a rusnya.
0: Na jó, mi az, amit el lehet várni egy nő-férfi kapcsolatban? Például a férfi elvárhatja a meleg vacsorát. Ez most ilyen alapkérdés. Nálad nem, nyilván a nem.
3: De elvárhatja.
0: Fejezd be a gondolatod.
2: Bármit megmelegítesz, ha úgy van. Egy mikrozott kakaós csika bármikor.
0: Ez volt az ideál világszerte, még a 60-as években, még az USA-ban is.
2: Hogy, hát emlékszünk azokra a videókra, hogy hazamegy a férfi, azok... és a háztartásbeli nő pedig ott várja gyönyörűen terű-terű asztalkámmal.
3: És itt van, amit mondtál, a háztartásbeli nő. Tehát igen, ebben a világban hol van a nőnek ideje, hogy minden este ott álljon 3-4 órát a konyha pultnál, hogy főzőcskézzen. Nagyon szívesen megcsinálná, de hulla fáradt egy 8-12 órás műszak után.
0: Értelek.
2: Oké.
0: Jó, akkor nézzük meg, hogy ki milyen erkölcsi iránytűt hozott otthonról, oké? Gyuri, te szerintem inkább egy ilyen liberális életfelfogású srác vagy, tök szabad elvű vagy minden. Aha. Mi van, hogyha a párod konzervatív, és születik egy gyerek? Akkor ti ezen megakadtok, hogy ő konzervatívan, te meg a te felfogásod szerint akarjátok nevelni, engedni, nem engedni, viszi a templomba, nem viszi a templomba?
2: Ez biztos, hogy egy küzdelmes dolog, mert egy csomó minden tudna lenni, amivel nem értenék egyet, és valószínűleg befeszülne, hogyha én ezt szóvá tenném. Tehát, hogy ez, ő, nem tudom, te mit gondolsz, de valószínűleg én lennék kénytelen engedni, nem?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha valaki hagyományból, családi örökségből konzervatív, akkor azon nem tudsz változtatni. Nem is szabad talán, hanem azt kéne megkeresni, hogy hol van itt kompromisszum.
1: Hát én szerintem az, amit ugye hoz, meg ami családi, ami bele van égve, azon nagyon-nagyon nehéz változtatni, inkább hogyha a lazább fél, az ehhez jobban tud alkalmazkodni.
0: A lazább jobban tud alkalmazkodni, igen.
1: Igen.
2: És hogy valahol megtalál a kompromisszumot, hogy a templom akkor csak vasárnaponként, nem minden nap vagy ilyesmi, és akkor talán a másik fél is ebben benne van, hogy egy picit lazít.
0: Akire is a te gyerekedet vigyeti templomba, de te otthon maradsz, vagy hogy?
2: Hát akkor lehet, hogy én is mennék vele, hogyha ezt így szimpatikusan tudja nekem tálalni.
0: Az én párom mindig bevisz templomokba, tehát bárhol vagyunk a világban, és hogy nyitva van egy templom, már tényleg volt olyan, hogy zárt templomokat kellett kinyitnom.
2: Azt mondjuk bünteti a törvény.
1: Nem baj.
0: De ezeknek nem jó a zár, egy picit vállal neki dőlsz. Be akar menni, mit csinálja?
2: Külföldön van nagyon messze.
0: Nem Mária, nekem kívülről szép. Tehát, hogy...
2: Tör be nekem a templomba, drágám?
0: Nem, ez nem igaz, hogy nem tudunk ide bemenni.
2: Ja.
0: És akkor én férfi vagyok.
1: Igen, és akkor neki dőlsz.
0: Neki dőlök, és enged, többnyire enged.
2: Úgy nekifutásból neki dől.
0: Igen. Na mindegy is, tehát, hogy nekem ott igazából én nekem nincs imádkozni valóm.
2: És mit csinálsz tényleg te ott bent? Tehát, hogy bemész, hogy az olyan távol.
0: Huncutkodok.
1: Hogy lehet egy templomba huncutkodni?
0: Mint egy Tourette kóros. Tehát, hogy próbálok mocskos szavakat mondani, hogy ő ezt meddig bírja merev konzervatív arccal.
3: De csak halkan, hogy más ne hallja.
0: Nem is szerveket sorolok.
2: Nem hiszem, hogy halkan.
1: Nem
0: halkan, suttog, csak ő hallja.
1: Tehát megadod neki a vallás élményét?
0: Nem, azt gondolom, hogy adjuk, én megadom neki azt, amit ő szeretne, és ő meg engedje meg, hogy én a humor
1: oltárán
0: vagy oldaláról.
2: Tönkreted neki ezt, amit
0: nem,
2: ő szeretne.
0: Nem tönkre. Hát mind a ketten nézzük a gyönyörű szép mozaik ablakokat. Tehát az élmény, az közös, meg a freskók. Jó, akkor Gyuri, nézzük, vallás, tessék, Gyuri, mondjuk összejössz, tudod, Marokkon a repülőgépen a stewardess. Aisha nevezünk. Mondjuk összejössz vele, gyönyörű szép volt a nő. Összejössz vele, és nagyon jó voltok, rengeteget repül Aisha, sokszor jó hozzád Budapestre. Már a családdal is megismerkedtél, apja egy ilyen gumiszerelő Casablancában, Hassan tök jó fej, pacsisztok, laza, humusz tesztek együtt. Tehát, hogy kimondottan jó, és... Az a baj, hogy hát majd ugye Hassantól kell megkérned is a kezét, jó, de
2: hát most... Jóba vagyunk.
0: De jó vagytok, Hassan, így van. Na most az a baj, hogy ugye ott ebben

0: a világban, ezt az apa egyébként finoman meg is próbálta értetni veled, ilyen pitával demonstrálta, hogy az esküvő előtt lesz egy szüzességi vizsgálat Aisánál, tehát hogy eszedbe ne jusson.
1: Oh, shit.
0: Igen, és ezt így egy ilyen pitát fel, és akkor mutatta, hogy ez hogy lesz.
1: Most már értem, hogy miért művelt azzal a pitával fura dolgok. Azt hittem, hogy így eszik.
0: Ne, a nap felé tartotta is. Nézd meg, Gyuri, látod? Átlátsz rajta? Ezt mutatta a pitán. És a lényeg az, hogy Aisha nagyon laza, repked ide-oda, nagyon sokszor lakik nálad Zuglóban, de ugye felhívja mindig újra és újra a figyelmet, hogy nem nyúlhatsz hozzá. Ugye apának ezt megígérted, mert különösen jön a vizsgálat.
1: Igen.
0: Mit mondasz neki?
1: Hát valahogy biztos, hogy megpróbálnék valahogy kompromisszumot találni.
0: Az milyen az?
1: Hát valamivel csak ő is tud engedni, én is engedek, ő is enged. Hát azért lehet más utakat is találni a szerelemnek. Nem? Valamit lehet.
0: Tehát utat keresel a szerelemnek? És ezt megbeszélnéd Hassannal? Hogy az...
1: Természetesen nem beszélném meg ezt Hassannal. Hát megmondom neki, hogy apádnak ezt nem mondjuk el, jó?
0: Jó, Évin, mit nevez? Jó, akkor tegyük fel, te beleszeretsz egy... Mondjuk egy roma költőbe, oké? Okay? Egy roma költő, aki ugye elvárja tőled a tradicionális háziasszony szerepet, egy nagyon sikeres költő, tehát már olyan, a Libri is felfigyelt rá, ontja a verseket, gyönyörű verseket ír a vidéki életről, a szeretetről és a keserűségről.
2: Igen.
1: A legjobb témák.
0: És neki két kérése van a te roma költő szerelmednek, hogy egyrészt, hogyha ír, akkor mindig legyél mesztelen, mert te vagy a múzsája.
1: Te egy ilyen napi 12 órát ír, nem?
0: Nem. Most írok.
2: És azonnal.
0: És akkor vedd, és akkor csinálsz minden tovább, csak mesztelenül, mert abból kap ő ihletet.
2: Igen.
0: És minden este legyen ropogós, meleg bodak az asztalon. Ez a cigánykenyér. Ja, tudod?
2: Igen.
0: Ez a kettő. Semmi más nem kér tőled. Amúgy tényleg a legjobb fej.
2: Tehát azt csinálhatok, amit akarok, csak így amikor van. Szól, azonnal mesztele legyek, és mindig meleg bodak.
1: Hát ez könnyű.
0: Hát a körtefát metszel, akkor is lehetsz mesztelen, ha főzöl éppen, vagy kinyitod a moly santot.
1: Sétáltatod a kutyát.
2: Igen, de... nem tudnám megtenni.
1: Mit?
0: Miért?
2: Nem fogok levetkőzni.
0: Miért? De miért? Mondd meg a miértjét.
2: Mert nem érzem benne magam komfortosnak. Tehát, hogy mi nők nem szerettek.
1: Ennyit szeretne, hogy boldog legyen. Tehát, hogy együtt, és ő megy a Librivel a csodák útján. Tehát, hogy ez a karrierjéről is szól.
2: Értem, de keresem már ihletet abból, hogy ott vagyok. Lehetne ezt ruhába?
0: Nem lehet. Hát ez nem érted?
2: De
0: hát mit nem érted ezen? Nem lehet, és bodak nélkül se lehet élni.
2: De majd tanítanék neki egyébként más ételeket, és egyszer-egyszer...
0: De nem fogadod el a hagyományát, nem fogadod el a művészetét, elfogadod. Nem fogadod el azt, hogy a múzsája te mély módon vagy, Salvador Dalinak a csajai érdekes, elfogadták.
2: Igen, azok milyenek voltak.
0: Okay. Mind levetkőztek.
2: De milyen nők voltak? Olyan
0: jobbak,
2: vagyok.
0: Mint te.
2: Igen, igazad van. Igaz, hogy olyanokat én se tudok, mint ők. Abba biztos lehet. Nem.
1: De csak két vágya van feléd, és minden sinem van.
2: Most mondom még egyszer, nem vetkőzök le egy versért.
1: Szerintem, ha már...
0: De miért nem tiszteled a művészetet, a népművészetet?
2: Tisztelem.
1: Vagy hogy neki is vannak igényei, hogy ő is szeretne valamit ebben az életben. Hát ez
0: és
1: az
0: ez az adok és kapok.
2: És én mit kapok?
0: Szeretetet.
2: Mire?
0: Bajszos csókot.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 5 perc múlva. Ez milyen helyes, ilyen rég volt. Drága Anett, egyszerűen szeretünk, ma annyira cuki voltál, Tomi.
2: Én is itt vagyok.
3: Neked szólt az üzi.
1: Ja.
2: Milyen üzenet? Nem hallottam, ja. Bocsánat, most tettem le a
1: Drága kérdés. Anett, egyszerűen szeretünk, ma annyira cuki voltál, Tomi.
2: Jaj, Tomi, köszönöm szépen.
3: Hogy elsimult a hangja egyből.
1: Igen, no, igen, hát ez ennyi meg ideges lett. Ja. Bocsi, az egy zseniális este volt, az a Charlie-val, Hofival. Sajnos nem voltam ott, és a műsorban nem hallottam, viszont az egyik Charlie lemezre rákerült ez a pillanat. Az értékekre pedig emlékezni kell. Én rendszeresen hallgatom, mert zseniális az egész, az egész is segít kezelni a szint nélküliséget. Mi ez? Azt, hogy a büszke is lehetsz rá, így kezdted. Azt nem mondjam, hogy sztárvendég. Hát igen, de Hofira azt mondja, hogy sztárvendég, az azért picit alul kalibrált lett volna. Na jól van. Gyereke, Évi vetkőz, csak vetkőz, akár egy bajszos csókér is, ezt üzenét voltam Bajáról. Jól van. Ugye, drága hallgatók, tudjátok, hogy mit kell szó szerint van, és mit nem. Tehát ugye ez egy csomó minden, csak képzelet volt, és fantázia, és hülyéskedés, és nem valós.
4: Ó, de kár!
1: Néha ezt el kell mondani, tehát ez olyan, mint hogy a vigyázz, mert forró a, nem tudom, almástáska a Mekkiben, vigyázz, mert a jobb oldali tükörben kisebbnek látod a tárgyakat, mint azok valójában, és egy csomó ilyen figyelmeztetés néha fel kell vinni a termékre, a termék mi vagyunk, és a hallgatónak néha el kell mondani, hogy ez nem a valóság, amit mi itt művelünk.
3: Pedig mert Évi is elhitte, hogy múzsa lett.
4: pontosan el.
1: Na, láttátok-e pirost?
4: Láttuk, itt van. Itt van, nem tudom, mi van rajta, csak láttam.
1: Ja, nem tudom, mi van.
3: Én diplomatikus vagy, rövid vagy.
4: Rövid, hát most
1: láttam, itt van, nem tudom, mi van rajta, jó? Jön piros, szép napot nektek, és találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsor támogatója a Steel Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: A kihívók Nikitől vettek fájdalmas búcsút tegnap este, és ezzel összeállt az Exatlon top 5-ös női mezőnye. Ma este jön az utolsó medáljáték, és a végjáték első fordulója, ami alapján eldől, hogy melyik csapat fog biztosan párbajozni pénteken.
8: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse, és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben, vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Alig akárod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
15: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
16: Csendből csinálok pénzt.
17: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
15: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
18: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
19: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
20: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Közeledik az adóbevallások leadási határideje, tönkretette az alföldi szőlőket a fagy. Bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak nem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a, tehát alig két hét áll még rendelkezésre. A NAV által készített tervezetet az ESZIA-ban keddig már 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették is azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Az ESZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DAP alkalmazással lehet elérni, és online néhány perc alatt be is lehet adni a bevallást. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsőjei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónak Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
24: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert totál is én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
23: Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő még tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, megváltozott a lakcíme és a telefonszáma. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szent Atya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett a pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sok felé megélénkül, és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten és keleten lehetnek esők, de kisüt majd a nap is, és 21-27 fokot mérhetünk majd. A hétvégén újra sok napsütésben és száraz meleg időben bízhatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, szinte hihetetlen, hogy a hétnek már a csütörtöki napjánál tartunk. Délután 2-ig töltjük együtt az időnket, Vágó Piros vagyok. Pink is érkezik majd a Just Like a Pill slágerrel, de jöjjön George Michael és a Faith.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók
1: király. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as,

csak 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt az időnket délután kettőig. És milyen érdekes az ember képe magáról. Ugye, mielőtt elindultam, kisminkeltem magam, de úgy nem vettem észre, hogy különösebben álmosnak tűnnék. És ma többen megkérdezték, hogy jól vagy, jól aludtál, olyan álmos a fejed. Hát ezek szerint azért ez a hidegfront látszik az emberen. Lehet, hogy most azért mégiscsak megszegem a saját szabályaimat, és iszom még egy kávét. De addig azért a hallgatóinkat ellátom mindenképpen jobbnál jobb slágerekkel. A Kim Novákkal például a Gyémánt is érkezik, a Szellemírtók betétdalát is meghallgatjuk, most pedig jöjjön az OMD-vel a Pandora's Box.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tegnap óriási széllel megérkezett a hidegfront, csapkodott mindent a teraszon, úgyhogy volt, amit kellett menekíteni, és annyira bíztam benne, hogy legalább valamennyi eső esik. Láttam a nyomait, azt nem mondom, hogy olyan hú, de nagyon sok, a port elverte. Meg nagyon kellemes illat volt tőle, végre egy picit ilyen eső áztatta föld illatot éreztem, és valami ilyesmit tapasztalt szerintem Ladás Laci is, aki írt nekünk az SMS falunkra. Szia Piros, a Hanságban már kezd virágozni a bodza meg az akác. Nagyon jó friss levegő van az erdőben. Van valami jó kis bodzaszörp recepted? Szép napot mindenkinek. Laci, akkor hamarosan én elmondom a saját tapasztalataimat bodza és egyéb szörp, meg akár lekvárügyben is, mert van egy szerintem egy sarkalatos pontja ezeknek a készítésének. Köszönöm, hogy megkérdezted. Nagyon jó munkát kívánok neked akkor ezek szerint az illatos erdőben. Mi pedig folytatjuk már is Radics Gigivel és Kylie Minoggal. Elvarázsolnak bennünket, elsőként a The Locomotion szól.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Közlekedési információkkal folytatjuk, mert sajnos baleset történt az M1-esen. Budapest felé a Grébicsi pihenő után a 72-es kilométernél itt több kamion ütközött össze, úgyhogy csak a leállósávon araszolnak a járművek. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométerek között szintén erős a forgalom, és emiatt kell lassulásra számítani, néha araszolgatásra. Sok-sok türelmet kívánok az úton lévőknek, mi pedig folytatjuk most a Dead or Alive-val, You Spin Me Around!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Különböző korszakok, különböző stílusok jelennek meg a következő órában is a Retro Rádióban. Jöjjön a 90-es évek egyik kedvence Paula Abdultól. A Straight Up is szól nem sokára, ahogy a 2000-es évek elejéről a Coldplay-t is meghallgatjuk. Viva la vida! Ezzel a slágerrel is folytatom majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Mit hozzak inni?
9: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
8: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
10: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
11: 1 óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
13: Ha több fronton kell helytállnod,
14: le kell adni a prezentációt.
13: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
15: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keks válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Ketyeg az óra, közeledik az adóbevallások leadási határideje. Folytatódnak az érettségi vizsgák, borús időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csaknem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a, tehát alig két hét áll még rendelkezésre. A NAV által készített tervezetet eddig 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Minden eddiginél egyszerűbb lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Tart még a rendőrség akciója. A héten a tehergépkocsikat és a buszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőre és az áruszállításra vonatkozó szabályokat. Két hete volt hasonló akció, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17.000 sofőrt bírságoltak meg. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten mintegy 47.000-en, emelt szinten 29.000-en adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Az érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148.000-en vizsgáznak. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A borzsahavasok lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. Azt még nem vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás. Az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben a megadott időpontokban. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten, keleten lehet még eső, a csúcsok 21-27 fok körül alakulnak. A hétvégén újra sok napsütésben, száraz, meleg időben lesz részünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a retro hallgatókat, 11 óra után 4 perccel. Vágó Piros vagyok, mi délután 2-ig töltjük együtt az időnket, és nagyon jó slágereket válogattunk erre az órára is. Lehet kicsit mélázni a jazz meg azzal, felvidulni a Coldplay-jel, együtt énekelni Laura Branigan.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Én nem állom meg, hogy ezt a dalt ne dúdoljam végig, nagyon szeretem a Jazz meg az Csepp a tengerben slágerét. Viszont jöjjön közlekedési info, most már többen megírták, többek között Kadiról is, hogy az M1-esen Budapest felé a 71-es, 72-es kilométerek között történt baleset, és most már kb. 6 kilométeres a torlódás. Jó utat kívánunk, várjuk a közlekedési infókat is a 0620 22 22 122-re. Szóljon a Roxette-tel a Joyride!

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ladás Laci nemrég kérdezte, hogy van-e bevált bodzaszörp receptem. Igazából nincs, mindig érzésre csinálom, de van egy nagyon fontos lépés, amit sosem hagyok ki. Akár hogyha szörpöt vagy bármilyen lekvárt készítek, mert szerintem ez nagyon fontos. Sokan ugyanis csak az édes ízre koncentrálnak, de akkor azzal igazán nem adjuk ki annak az adott valaminek az ízét. Nagyon fontos, hogy legyen mellette valami sav. A bodza esetében ez nagyon egyszerűen a citrommal megoldható, úgyhogy én már a virágok áztatásánál belekarikázok néhány citromot, és aztán utána a citrom levet is hozzáfacsarom, amikor főzöm föl a szörpöt, és gyakorlatilag ez nálam bevált minden egyes ilyen jellegű készítménynél. Most még ez kicsit lehet, hogy odébb van, ami viszont most azonnal jön nálunk a Retro Rádióban a Survivor slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is egy német együttessel, egy háromtagú trióval, poptrióval folytatjuk, a Silent Circle-lel, akik először 1979-ben léptek színpadra, de akkor még nem álltak stabilan össze. Jó néhány évnek el kellett telnie, hogy végül is azt mondják, hogy oké, megalakítjuk a Silent Circle együttest, és innentől kezdve mi együtt nyomjuk. És mind a mai napig együtt nyomják, mind a mai napig aktív ez a csapat, amelyik alapvetően Eurodisco, Eurodance, Pop kategóriában alakít. Silent Circle tehát Touching the Night slágerükkel már is itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy duettel is érkezem majd délután Whitney Houstontól és Enrique Iglesiastól. És becsapjuk a Trabant ajtót, neki indulunk. Az Exotic segítségével ezeket a slágereket is játszom majd délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella magyarókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.

0: Csiribaba Táncdal Fesztivál, május 28. Jegyek budapestpark.hu.
1: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: Szubítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szubítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szubi. Egy íz, ami velünk marad.
3: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
4: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
5: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Óvjuk meg a magyar tenger tisztaságát, kérik a szakemberek. Holnap eredményt hirdetnek a Balatonfagyia versenyben. Sportos tárlat nyílt a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötők környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tóvédelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Holnap eldől, melyik édesség viselheti idén a Balatonfagyia címet. A megmérettetésre ezúttal 38 különleges fagylaltot neveztek. Köztük számos olyan új ízkombinációval rendelkezik, amilyenek eddig nem jelentek meg a hazai kínálatban. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a verseny már nem csak gasztronómiai esemény, hanem komoly turisztikai vonzerő is, amely minden évben újabb látogatókat csábít a tó környékére. Az eredményhirdetést holnap 14 órakor tartják Balatonfüreden, a Kékszalagportban. Sportmúlt és kulisszatitkok, egy helyen új sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat végigvezeti a látogatókat a Margit-sziget sport és kulturális fejlődésén, az első egyesületektől egészen napjainkig. A kiállítás nem csak relikviákat mutat be, hanem azt is, hogy hogyan dolgoznak a múzeológusok, és mi minden szükséges ahhoz, hogy egy sporttörténeti emlék megmaradjon a jövő számára. Nemzetközi akcióban csaptak le 3 Ajka környéki férfira. Őket osztrák betörés sorozattal gyanúsítják. A magyar és burgerlandi nyomozók közös akcióban fogták el a társaság tagjait, akik a gyanú szerint hónapokon át osztrák családi házakat és tárolókat fosztottak ki. Kerékpárokat, kismotorokat és más értékes tárgyakat zsákmányolhattak. Az egyik férfi ellen európai elfogató parancs is érvényben volt. Őrizetbe került, miközben a banda negyedik tagját továbbra is nagy erőkkel keresik.
10: Jó
9: Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivadarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél több felé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Dél is elmúlt 4 perccel, átfordultunk tehát a csütörtök délutánba, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem a következő percekben is, amikor is majd Cserháti Zsuzsa énekel, és meghallgatjuk már is a Flash.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szürke fellegek gyülekeznek itt Budapest felett is, de most bárhol is gyülekeznek, szerintem mindenki úgy van vele, hogy nem baj, csak essen. Bármennyi csepp esőnek is tudunk örülni, és az biztos, hogy a mai nap folyamán is elkezdődött már a zivatar időszak. A Duna-Tisza közén most is jelenleg néhány helyen villámlik, úgyhogy köszönöm, ha küldik egyébként az időjárás jelentést, de az is biztos, hogy az egész országra sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt egészen éjfélig, úgyhogy bárhol lehet erre a mai nap folyamán számítani, én is esőkabátba jöttem, biztos, ami biztos, és nagyon örülnék neki, hogyha használhatnám is. Esővárásra is tökéletesek lesznek a következő számok. Ricky Martinnal kezdünk, Living La Vida Loca.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Adritól is kaptunk üzenetet az SMS falunkra. Szia Piros, minden finnországi magyarnak üzenem, hogy főzzetek jót kint, mert kezdődik itt is a jó idő. Köszönöm Piros, ha beolvasod. Amennyire tudom, Skandináviában gyakorlatilag tök mindegy, hogy milyen idő van, ők főznek kint. Ugye a svédeknek is teljesen természetes szokásuk karácsony előtt a legnagyobb hóban, fagyban, hogy kint gyülekeznek a szomszédok, a rokonok, a barátok, és kint grilleznek, meg közben nyilván fogyasztják azokat is, amiket előzetesen bent elkészítettek. Az is biztos, hogy a hétvégén ebből a szempontból tökéletes időnk lesz, addigra átvonul ez a hidegfront, és újból melegedésnek indul majd az időjárás, úgyhogy szinte mindenhol meghaladja majd a napközbeni maximum hőmérséklet a 25 fokot. A jövő héten a fagyos szentek hoznak majd megint egy kis visszaesést, de még mindig úgy tűnik, hogy fagyott nem. Amit én hozok a következő percekben, hát egy gyönyörű romantikus dal, mi mást itt májusban. Szekeres Adrival, Dobrádi Ákossal a Híd a folyót is meghallgatjuk, de jöjjön Mike Oldfield Maggie Reilly-vel a Two Friends-ben. Take

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Iri is írt nekünk Mezőtúrról. Szia Pirka, délután megnézem, a bolt előtt ott van-e még a kóbor cica. Segítek neki, felhívom a kóborkásokat, mert napok óta a bolt előtt van. Öreg és betegnek tűnik, azután pedig valószínűleg főzök valamilyen levest. Hát nagyon köszönöm, hogy megírtad, hogy megpróbálsz gondoskodni erről az állatról. Nagyon remélem, hogy ebben az esetben is valahogy működésbe lép majd a macska elosztó rendszer, amit az internetes videókban csak így hívnak, hogy egyszer csak belecsöppen valaki életébe, akár egy öregecske cica, mert azt is látjuk, hogy szerencsére őket is beszokták fogadni. Ugye ez a macska elosztó rendszer abból a szempontból jól működik, ha valaki gazdára talál, amikor viszont valaki elveszíti a kedvencét, mármint hogy ténylegesen eltűnik, és hosszasan keresi, és lehet, hogy hetekig, hónapokig várja vissza, na abból a szempontból nem jó. Ahogy én sem tudom, hogy az én rumli macskámnak mi az előélete, 2 éves koráig valaki szerette, gondoskodott róla, és aztán valahogy elkerült otthonról, hogy miképpen, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy a Dire Straits-szel folytatom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, lendületből nem lesz hiány, a következő 4 órában sem, de a mikrofon már Dénes Tamásé, én pedig köszönöm a figyelmet, esőben gazdag délutánt kívánok magunknak, Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Beethoven, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Mit hozzak inni?
6: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
5: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
8: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Vigyázzunk a Balaton vizének tisztaságára, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gigadugó van az M1-esen, karbantartás miatt változik a vasúti menetrend a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötők környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tóvédelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Azbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen is azonnali intézkedések indultak. Lezárják és ideiglenesen lefedik a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő érintett parkolót, miközben több útszakaszt is vizsgálnak. A városvezetés szerint a cél a szennyezés gyors és biztonságos felszámolása. ehhez pedig 100 millió forintos rendkívüli állami támogatás érkezik. Komoly torlódás bénítja az M1-est Tata térségében, több kamion karambolozott ott a Budapest felé vezető oldalon. A forgalom ezért gyakorlatilag csak a leálló sávon halad. A több kilométeres dugóban jelentős késésekre kell készülni. Közben a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr közelében is baleset történt, ott sávlezárás lassítja a haladást. Nem volt teljesen nyugodt április a Kárpát-medencében. A szeizmológusok 134 földmozgást jegyeztek fel a hónap során. A legtöbb esetet bányarobbantások okozták, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon is volt érezhető rengés, Bolhó térségében, a horvát határ közelében egy 2,5-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhetett. A hétvégén vasúti menetrend változások jönnek. A Váci és az Esztergomi vonalon egy sérült váltót javítanak. Az esztergomi járatok nem a nyugatiból, hanem Angyalföldről indulnak. A veresegyházi vonatok végállomása pedig Rákospalota Újpest lesz. A nemzetközi szerelvények egy része a keletiből vagy Vácról közlekedik majd. Egyelőre többfelé borongós időre kell készülni, de folyamatosan melegszik az idő. A részleteket azonnal mondom. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, hamarosan hozom majd Madonnát vagy éppen a Zanzibárt. Nyitányként elő a léggitárokkal, már is indítom a Queen dalát. Ez az I Want To

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

Idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Végig azt néztem, hogy jöttem be ide a rádióba, hogy vajon elkap az eső, vagy nem kap el. De egyelőre nem kapott el, fekete felhők vannak jelen pillanatban itt a retro rádió stúdiójának környékén, de nem esik egyelőre. Az viszont biztos, hogy ma az Alföldön, illetve a keleti ország részben többfelé leszakadhat az ég, és ugye tette ezt már tegnap is, ma is valószínű, és a legnagyobb esély itt, hogy elnézem a hőmérsékleti görbéket, illetve az csapadék görbéket, erre az Alföldön és még egyszer a keleti ország részben lesz a legnagyobb esély. De akkor mi lesz a Balatonnal és a Velencei tóval, teszünk fel a jogos kérdést. Állítólag, és ez most tényleg jól jön, a jövő héten, a száraz hétvége után, a jövő héten végre van esély nagy esőre. Hogy ebből mennyi valósul meg, ez persze jó kérdést, ezt ott fönn valamelyik fickó csak tudja, de már nagyon-nagyon hiányzik, mert porzik a föld, ezt én magam is láttam, rettenet. Az a szárazság, ami most van, hát lehet, hogy ebből valamennyit vissza tud majd pótolni a jövő heti csapadék, nem csak remélem, hanem már nagyon-nagyon kellene, annál több ez. Na mindenre viszont nagy zenéket hozok a folytatásban, nagyon várjuk az esőt, ahogy Kovács Kati is énekelte, ad már uram az esőt, ehelyett Alcsilla jön majd meg, Madonna, és már is a Texas-t hallják, ez a Summer Sun, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt Stingel és a Zanzibárral folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 14 óra 39 perc van. A sofőr Krisztián azt írja, M3-as autópályán Nyíregyháza irányába Gödöllőnél, a 30-as kilométernél, a kapaszkodó sávban műszaki hibás autóval, mindenki figyeljen oda. Köszi szépen, Tom is jelentkezett. Dunaharasztilan Kólánál nem működnek a közlekedési lámpák, nagyon nagy dugó van, Tom. Köszi szépen, a Harasztinál közlekedők figyeljenek erre. Még egy hírem, a M1-es autópálya főváros felé vezető oldal Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben továbbra is szakaszosan torlódnak a járművek, főleg a külsősában. A terelésbe történő belépésnél, a 61-es kilométernél is torlódni szokott a kocsisor.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos Sunday ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
4: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Csak az
0: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
7: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Hány óra?
9: Hajnal 2.
10: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
10: Próbáld ki te is a Sedakurt.
8: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Alszol.
8: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Rádió 10 perc múlva lesz délután 3 óra. Feb Orben és Rob Pilatus érkezik, azaz a Milli Vanilli. Ők egyébként, ez a két fekete srác, az egyik Münchenben, a másik Párizsban nőtt fel, és amikor találkozok, akkor elkezdek panaszkodni egymásnak, hogy milyen nehéz afrikai származásúként Európában felnőni. Ez valahogy összeragasztotta őket, és ezután jött a nagy szerződés Frank Ferriantől, hogy ők legyenek a Milli Vanilli. Aztán jöttek a botrányok, meg minden más, de ez a dal itt maradt nekünk a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Mária Kunszentmártonból írja, hogy Kunszentmártonba égdörgéssel érkezett 2 milliméter eső, még szitál, életmentő a növényeknek, előtte igazi verébricsaj volt az udvaron, megérezték, hogy jön az eső. Hát ez ilyen. Menjünk is tovább, én azt érzem, hogy jön majd a valami Amerika hamarosan.
1: Mióta tudod, mindig az a jó fiú, aki nyer.
0: És Tina Turner csodálatos szerelmes dal, az I don't wanna lose you, nem akarlak elveszíteni. Meg még egy csomó nagy sláger majd a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok. Csak az
6: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
7: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
11: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
12: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Kevés eső esett, aszályban. Nőtt a boltok forgalma. Sikeres volt a cégeknek rendezett futás. Köszöntöm Önöket, a híreket Pályász Árpádtól hallják. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
9: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
15: Erősödött a kiskereskedelem, márciusban látványosan nőtt a boltok forgalma. A friss statisztikák szerint több mint 10%-kal költöttek többet a vásárlók, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a bővülés az ágazat egészében érezhető, ami élénkülő fogyasztásra utal. Új szintre kapcsolt a Hungaromet, teljesen megújultak a szolgáltató megfigyelési térképei. Az átdolgozott felületeken könnyebben követhető az aktuális időjárás, miközben jóval több adat érhető el a felhasználóknak. A rendszer már a hőmérsékleti és széllökési szélső értékeket is külön kiemeli, a napi csapadék térkép pedig 10 percenként frissül, így szinte valós időben látható, hogy hol mennyi eső esett az országban. Sport és buli. 3000 résztvevővel, teltházas stadion hangulattal és igazi Afterwork fesztivállal zárult a második E.ON Business Run Budapesten. A Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központot ezúttal a hazai üzleti élet szereplői vették birtokba. 200 cég munkatársai húztak futócipőt egy közös sportos csapatépítésért. Az ország 388 településéről érkeztek indulók. A legidősebb futó pedig 87 évesen teljesítette az 5 kilométert, adta hírül a BSI. Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, keleten azonban még maradhatnak felhős területek. A csapadék súlypontja észak-kelet-kelet felé helyeződik, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Holnap főként az észak-keleti-keleti harmadban helyenként zápor-zivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét utolsó munkanapján 21 és 26 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát még mindig fekete az ég itt a Retro Rádió fölött, de egy csepp eső nem esett legalábbis. Itt nálunk a stúdió környékén egy cseppnyi sem, de bármikor eshet. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön viszont a Fun Factory, vagy éppen a Republic. Itt egyként Samantha

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Május 4-én, azaz hétfőn Debrecenben mentek a szokásos villamosok, és egy villamos utas a minden előjel nélkül egyszer csak összeesett, elvesztette az eszméletét. Azonnal az utasok értesítették a villamosvezetőt, és gyorsan felismerte a helyzet súlyosságát, hiszen akkor az 50 éves férfi már nem lélegzett. Kapaszkodjanak, a 21 éves villamossofőr azonnal megkezdte az újraélesztést, majd jött egy másik kollégája, és együtt a mentők kiérkezéséig folytatták a mellkasi kompressziót, úgyhogy le a kalappal nevezzük meg őket, Bara János és Kosta Péter villamosvezetők előtt. Tényleg, ezt így kell valahogy csinálni. És akkor ugye még nem is beszéltünk arról, hogy nemrégen egy orvos a nyílt utcán vart össze egy szívet. Egészen pontosan egy szívre érkező késelés után varta össze a sebet. Na hát az aztán meg tényleg az már non plus ultrája mindennek. Na jó, ennyi kórház információ után érkezik majd a Republik és Tina Turner is. Előttük itt a Fun Factor és az I Wanna Be With You, a Veled Akarok Lenni. Itt a Retro Rádióban.
1: Check it out, check it out.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Bombonnal és a Szafszellel folytatom majd itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk. 9 perccel járunk délután, 3:30 után a mikrofonnál Dénás Tamás. Burkos a kamionos jelezte, 51-es főúton Dunaharasztin a lámpás kereszteződésben. A jelzőlámpák nem működnek, és a kereszteződésben baleset is történt. Torlódik a forgalom, ez ugye tudjuk, hogy a Kólás kereszteződés. Hír még, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben. Továbbra is szakaszosan torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. A terelésbe történő belépésnél, a 61-es kilométernél körülbelül szakaszosan 10 kilométeren keresztül van dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az utolsó információ az az 51-es főút Dunaharasztin, a lámpás kereszteződésben, a Kóla kereszteződésben. Ugye nem csak a jelzőlámpák nem működnek, hanem miután baleset történt, megy a helyszínelés is. Köszönöm az információt, menjünk tovább! Jön a következő órában a kecskeméti Vénusz a kockahassal. És a nemrég Budapesten járt Érosz Ramazotti is itt fog majd énekelni. Ezen a csütörtöki délutánon, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új házépítőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
6: Küldetésünk az önterményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
9: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
11: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr! Mivel készültél?
12: Csendből csinálok pénzt!
13: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
11: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
14: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
15: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban. Folytatódtak az érettségi vizsgák, sok földmozgást mértek áprilisban a Kárpát-medencében. Borongós időre készülhetünk a folytatásban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma az angolé volt a főszerep az érettségin. Országszerte több tízezer diák adott számot nyelvtudásáról írásban, középszinten több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig csak nem 29 ezeren ültek be a padokba. A középszintű vizsga délben, az emelt kora délután zárult, az érettségi vizsgák pedig holnap a német nyelvi írásbelivel folytatódnak. Azbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen is azonnali intézkedések indultak. Lezárják és ideiglenesen lefedik a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő érintett parkolót, miközben több útszakaszt is vizsgálnak. A városvezetés szerint a cél a szennyezés gyors és biztonságos felszámolása, ehhez pedig 100 millió forintos rendkívüli állami támogatás érkezik. Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Holnap délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
17: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
16: Nem volt teljesen nyugodt április a Kárpát-medencében. A szeizmológusok 134 földmozgást jegyeztek fel a hónap során. A legtöbb esetet bányarobbantások okozták, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon is volt érezhető rengés, Bolhó térségében, a horvát határ közelében egy 2,5-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhetett. Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, keleten azonban még maradhatnak felhős területek. A csapadék súlypontja észak-kelet-kelet felé helyeződik, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Holnap főként az észak-keleti-keleti harmadban helyenként zápor-zivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hét utolsó munkanapján 21 és 26 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát régen vártunk már ennyire, sőt ez kétségtelen, de hogy Árpitól hallhatták keleten meg, hát az Alföldön várató valamennyi ma, illetve holnap, de zenében hozok esőt, a mikrofonnál Dénás Tamás. Hamarosan érkezik Presser Gábor, vagy az NSYNC, German Jackson és Piazadóra, az esővel itt van most.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Új fotók jelentek most meg Gerard Depardieu 28 évvel fiatalabb cseh szerelméről, Magda Vavrusováról, aki eddig próbált láthatatlan maradni, de hát a paparazzik ezért vannak. Egy kétségtelen, a francia színésznek, mármint Gerard Depardieu-nek elképesztően jó ízlése van. A 49 éves cseh színésznő ugyanis piszok jól néz ki, nagyon-nagyon csinos hölgyről van szó. Hosszú barna haj, nagyon csinos arc, és jól öltözködik, jó alakja is van mindehhez. Csöndben jegyzem meg, hogy a 49 éves színésznő, hát egy 10-es simán le tud tagadni, de alsó hangon. Egyébként Gerard Depardieu nem csak azért ragaszkodik Magda Vavrusovához, mert csinos, hanem amikor a francia színész zaklatási vádak miatt tárgyalásokra járt, akkor is nyíltan támogatta párját, a cseh színésznő. Hát itt tartunk most, nem meg ott, hogy egy, ha már filmekről esett szó, akkor Rómeó és Júlia egyik nagy sikerű betétdala érkezik itt a Retro Rádióban. Ez a Cardigans és a Love Fool.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt Fenszivel és a Hooligans-zel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 16 óra 37 perc van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig lassulásra, szakaszos torlódásra kell felkészülni, főként a Tatabányától kiépített terelésben, ott is a külső sávban. Az erős forgalom miatt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Bagnál, az M1-es és az M7-es autópályák közös kivezető szakaszán az M0-as autót keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban, illetve az M4-es autóúton Üllőnél is torlódik a forgalom, és még egy hír az 51-es főúton Dunaharasztinál, a lámpás kereszteződésben, a Kólás kereszteződésben nem csak a jelzőlámpák nem működnek, hanem baleseti helyszínelés is folyik.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Másfél perccel járunk most már 3:45 után. A folytatásban itt a Europe és a Final Countdown, a végső visszaszámlálás, amelynek érdekessége, hogy a banda énekese Joy Tempest egy egyszerű kis szintetizátoron találta ki ezt a riffet, ezt a szinti riffet, aztán megmutatta a többieknek, és hozzá a kis dalt, amit összeeszkábált, és eleinte például John Norumnak, a gitárosnak egyáltalán nem tetszett, aztán bevallotta később, hogy milyen jó, hogy a többieknek viszont tetszett, hiszen ez lett a legnagyobb sikerünk. Úgyhogy le is játszom a Final Countdown-t. Itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. A sofőr Krisztián azt írja, hogy Egerben több helyen is terelés nehezíti a közlekedést. Útfelújítás miatt így a 25-ös főúton a Rákóczi-Ferenc-Vörösmarty szakaszán a délutáni csúcs miatt elég komoly a lassulás a Barkóczi utcában is. Na ezt is megtudtuk, meg azt is, hogy a következő órában jön a Bikini az egyik legjobb dalával. És felrakom majd a francia Desire lesz nagy sikerét is, a Voyage Voyage. És még jó néhány nagy slágert a folytatásban ezen a borongós csütörtöki délutánon, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Szevasz, tavasz, hello, front row, viszlát, bolhák és pullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
6: A kihívók Nikitől vettek fájdalmas búcsút tegnap este, és ezzel összeállt az Exatlon top 5-ös női mezőnye. Ma este jön az utolsó medáljáték, és a végjáték első fordulója, ami alapján eldől, hogy melyik csapat fog biztosan párbajozni pénteken.
7: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Skoda.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
16: A reklám után társadalmi célú reklám.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Lassan vége az influenza szezonnak, egyre kevesebben betegek. Holnap lesz a magyar fagylalt napja, ma még borongós, esős, holnap már naposabb, szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 8200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Csongrád, Csanád és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kecskeméten tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Nem tudunk számlákat fizetni az MVM online felületein, vagyis a honlapon és a mobil alkalmazásban sem. Rendszerkarbantartást végeznek a cégnél, ezért egészen hétfő reggelig nem működik az online ügyintézés. A vállalat közleménye szerint viszont az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokban továbbra is működik, és a mérő óraállást is be lehet diktálni. Holnap lesz a magyar fagylalt napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Ezt mondta rádiónknak Nebehaj Vanda, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetője.
20: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert ha sétálunk közben, beszélgetünk közben, össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
19: A valaha volt legértékesebb gyűjteményt árverezik el Londonban. Ebben olyan híres festők képei találhatóak, mint például Gustav Klimt vagy Henri Matisse. Az alkotások jelenleg egy brit futballcsapat, a Tottenham Hotspur egykori tulajdonosának a birtokában vannak. Ő az, aki megválna most a gyűjteményétől, amely több mint 150 millió fontért, vagyis nagyjából 63 milliárd forintért kelhet el. Holnap már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Ma még sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, de holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront és sok napsütés várható, bár felhők is lesznek felettünk az égen, és északkeleten-keleten néhol még előfordulhatnak kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fokig hűl a levegő, holnap pedig 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén sokat süt majd a nap, és 21-28 fokot mérhetünk, szombaton még elvétve lehetnek kisebb záporok, de vasárnap száraz időben bízhatunk.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinform azt írja, hogy nagyon nehezen lehet haladni az M1-esen a főváros felé vezető oldalon. A Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. A terelésbe történő belépéskor a 61-es kilométernél szakaszosan 10 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor. Aztán jó, ha tudják, hogy az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, egyes halom irányába pedig a külső és a leálló sáv használható. Aki a Tatabánya centrum csomópontban hajt fel az M1-es irányába, az az 56-os kilométernél és a 34-es kilométereknél kialakított átterelésnél át tud hajtani a szemközti oldalra, de tudnia kell, hogy ebben az esetben egészen az M0-ásig itt kell autóznia, és sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: 5 perc múlt délután, 5 óra csütörtök délután van, úgyhogy szépen lassan már csak egy munkanap van hátra, és jön a hétvége. A mikrofonnál Dénes Tamás, de jó, majd Jennifer Lopez vagy éppen Hevesi Tamás ebben az órában. Nyitányként pedig nagy kedvencem Rick Astley énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát változik rendesen az idő, úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy az orvos meteorológus mit mond itt a következő napokra. Nos, a legfrissebb előrejelzések szerint holnap nem várható fronthatás már az arra érzékenyeknek. Az időjárás kedvező, azonban a melegedő időben a fokozottabb UV-sugárzásra érdemes lesz figyelni, ugyanis elvonulnak az esőfelhők, és ismét kisüt a nap. A tünetek megszűnőben vannak, a szervezet regenerálódhat a korábbi napok terhelése után. Ugye, ahogy jeleztem, holnap tehát sem hidegfronti, sem melegfronti hatás nem terheli a szervezetet. A korábbi napok hidegfronti tünetei, mint a fejfájások, a fejgörcsök enyhülni fognak, a korábban kialakult panaszok meg fognak szűnni. Ahogy jeleztem, az UV-sugárzás mértéke növekedni fog, úgyhogy napos időben célszerű a fényvédelem. Viszont ez a nyugodt időjárás kedvez a kültéri programoknak, érdemes lesz kihasználni a kellemes időt, de figyeljék, hallgassák közben a Retro Rádiót, ahol most olyan sztárok jönnek, mint a Bikini, Phil Collins vagy éppen az elején a Unique 2, itt a Break My Stride feldolgozása a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Voyage-Voyage-zsal folytatom itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:46 a mikrofonnál Dénes Tamás. M1-es autópálya főváros felé vezető oldal, a komáromi csomóponttól Biatorbágyig. Lassulásra, torlódásra készüljenek, főként Tatabányától a kiépített terelésben, ott a külső sávban néha csak ácsorognak a kamionok. Erős a forgalom, és emiatt torlódik a forgalom az M3-as a Nyíregyháza felé Bagnál, az M1-es, M7-es közös kivezetőjén, az M0-as autóút keleti szektorának nagyobb csomópontjai van, illetve a Megyeri hídon a 11-es főúti végcsomópont felé. Dugó van az M2-es autóúton, méghozzá a Váci elkerülőn, illetve az M4-es autóúton Üllőnél is torlódik a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk most már 3:46 után. Ne felejtsék, ma este 8-tól Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Janza Kata lesz majd. Érdekesnek ígérkezik 8-tól, tehát itt a Retro Rádióban Abaházi Presszó. Ő pedig

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, hamarosan Nyerges Izabella érkezik a hírek után, és indul a két órás élő retro kívánság műsor, méghozzá Katrinával és a Waves-zel. Én pedig ezzel kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap, ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: A retro rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Betóhofi, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
6: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: Futballrajongók, figyelem! Éljétek át az UEFA Bajnokok Ligája döntő hangulatát élőben a Bajnokok Fesztiválján, a Hősök terén. Interaktív programok, futballkihívások, az eredeti BL trófea test közelből, sőt, akár legendás játékosokkal is találkozhattok. Találkozzunk szombaton az óriás kivetítők előtt, és szurkoljunk együtt. A belépés ingyenes, május 28-ától 31-ig. Hősök tere, UEFA Bajnokok Fesztiválja.
11: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
12: familypark.at.
13: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
15: Úgy is tett. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
16: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: A folyóinkat és tavainkat is súlyosan érinti az aszály, nem kell tartanunk hazánkban a hantavírus megjelenésétől, holnap már csak néhol lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több hullámban érkezhet az aranyat érő májusi eső. A meteorológusok szerint a jövő hét közepéig nagyjából 10 mm-t is meghaladó csapadék várható. A következő napokban csak elszórtan lehetnek kisebb záporok, de jövő héten kedden egy újabb hidegfront éri el hazánkat, ami lehűlést és sok esőt hoz majd. Erre pedig nagy szükség van, mert a talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi. A felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, és a mélyebb rétegek is kritikus állapotban vannak. Közben nem csak a földeket, hanem a tavainkat és a folyóinkat is érinti az aszály. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett, ezért sok folyónak az átlagosnál is alacsonyabb a vízszintje. Ezt mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, aki hozzátette azt is, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben.
20: A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
19: Nem kell tartanunk a hantavírus fertőzéstől, hazánkban ugyanis ritkán bukkan fel, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, ezt mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Közben megérkeztek Hollandiába azok a hantavírussal fertőzött első betegek, akiket arról az óceánjáróról evakuáltak, ahol felbukkant a vírus. Két utasról van szó, akiket most kórházba visznek, ahol karanténba kerülnek. Közben a holland egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy a KLM légitársaság egyik légiutas kísérője kórházba került a vírus miatt. Ő egy holland utastól fertőződött meg, aki később belehalt a betegségbe. Ma még több felé, holnap már csak elszórtan lehetnek záporok. A hidegfront ugyanis elhagyja hazánkat, ezért holnap már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti észak-keleti tájakon fordulhatnak elő kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fok valószínű, holnap napközben pedig 21-26 fokig melegszik a levegő. Hétvégén is napos, száraz időre számíthatunk, csak szombaton lehetnek néhol záporok, és szombaton 21-27, vasárnap pedig 24-28 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinform azt írja, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig lassulásra és szakaszos torlódásra kell készülni, főként a Tatabányától kiépített terelésben a külső sávban. Az erős forgalom miatt pedig nagyon lassan lehet haladni az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál, az M1-es és M7-es autópályák közös kivezető szakaszán, de csak arra szólnak az autósok az M0-as keleti szektorának nagyobb csomópontjaiban, illetve a Megyeri hídon a 11-es főúti végcsomópont felé, és nehéz közlekedni az M2-esen a Vác elkerülő szakaszán, illetve az M4-es autóúton Üllőnél is torlódik a forgalom. Legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
23: És most!
18: 2022 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Van egy születésnaposunk, akit Krisztinek hívnak, ő lesz a legelső, akit hamarosan megköszöntünk a Kívánság műsorban. Előtte viszont még jön a Katrina and the Waves, én pedig bemutatkozom, Nyerges Izabella vagyok. Szeretettel várom önöket este 8-ig.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

this is me. Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: hallgatónknak összetörték a szívét, azt írja Molnár Editnek, Abasárra szeretne kérni egy slágert hűtlenség miatt. Zoli pedig a szerelmét, a párját Mónit lepné meg. Van velem valaki a vonalban, és jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok, reggelek hívnak, és a nagymamámnak szeretnék küldeni valami szépet.
0: Jó, és hogy hívják a mamidat, mi az ő keresztneve?
1: Éva.
0: Mi az, amit üzennél neki, mik azok a kedves gondolatok néhány mondatban?
1: Hát, hogy örülök, hogy itt van nekem, és hogy mindig segít.
0: Szuper, és mikor találkoztok legközelebb a mamival? Hétvégén mész esetleg hozzálátogatóba?
1: Hétvégén mindig finomat szokott főzni.
0: Nagyon jó, akkor ez most is így lesz, gondolom, két nap múlva.
1: Igen.
0: Szuper, mi lesz még a hétvégi programod?
1: Hát, most így nem tervezünk semmi komolyat, de lehet, hogy horgászni megyünk.
0: Szuper, akkor pihenés a természetben.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Én is, hogy itt voltál velünk. Jön a Végtelen történet zenéje, Limál énekel. Ez a Never Ending Story.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámú 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Nagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, önnek is sikerült bejutni a kívánság műsorba, úgyhogy üzenhet a szeretteinek.
1: Pont a Zoltán vagyok, csókolom.
0: Üdvözlöm, Zoltán, kit szeretne meglepni?
1: Hát a idézőes kislányomat.
0: Jó, mi az ő keresztneve?
1: Vivien.
0: Mondhatja is, hogy mit üzenne neki, mik azok a kedvességek?
1: Hát azt, hogy a 30. születésnapjából boldog születésnapot kívánok, lábatlan valakik, én Bobán sajnos, és nagyon sok boldogságot kívánok neki, nagyon szeretem, és megköszöntötte a kislánya anyák napi alkalmából az oldalba, aki 5 éves volt április 16-án.
0: Jó, és lesz majd lehetőség személyesen is találkozni és ünnepelni valamikor? Be tudják pótolni?
1: Persze, csak az a baj, hogy nagy a távolság.
0: Hát kívánom, hogy mielőbb jöjjön össze akkor a család egy ilyen utószülinapozásra. Köszönöm, hogy hívott.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra. Érkezik az ajándékslágerés, amiről a Bee Gees gondoskodik. Ez a You Win Again a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió, a két órás esti kívánság műsorban Évi is megtalált. Kedves Izabella, a lányomnak Viviennek szeretnék küldeni egy szuper jó zenét, akinek ma van a születésnapja. És szóljon még az édesanyámnak, Évának is, akinek pedig hamarosan lesz. Köszönöm szépen, Évi írta az SMS-t. Van velem valaki a vonalban is, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Andor vagyok. Szeretnék egy számot a fogorvosomnak, hogy köszönöm neki, hogy megcsinálta a fogamat, mert letört.
0: Jó, kaphatja rajta kívül bárki más és a következő slágert?
1: Nagymamámnak meg az anyukámnak.
0: Jó, és őket hogy hívják? Mi az anyukád keresztneve?
1: Patricia.
0: Jó, és a mami?
1: Hilda.
0: Nekik mit szeretnél üzenni? Jó hangosan?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Nagyon örülök, hogy itt ország, világ előtt meg tudtuk őket lepni, és meg tudtad vallani az érzéseidet. Jön az ajándéksláger és a hírek után ez a Depeche Mode és a Personal Jesus. Kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el a mai és a holnapi pénteki napon is. Hétköznaponként 6 és 8 között várom Önöket.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
2: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Szevasz, tavasz, hello, Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
5: Mi a Vánnál tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti Mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
8: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
9: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
14: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Ma angolból érettségiztek a diákok, holnap a német következik. Tartós élelmiszer gyűjt a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, holnap már csak néhol várható kisebb eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az angollal folytatódott ma az írásbeli érettségi, 74 ezer tanuló vizsgázott közép és emelt szinten. Középszinten a szövegértési feladatok között szerepelt például az állatjólét, az ételfestékek használata, valamint Claude Monet festészete is. A nyelvhelyességi feladatlapon egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál szokásokról szóló szöveget kellett kiegészíteniük a diákoknak, ezen kívül egy hallott szöveget kellett értelmezniük, és az íráskészségüket vizsgáló feladatsort is ki kellett tölteniük. Holnap a német írásbeli következik. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Holnap délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, ezt mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
18: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlások 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
17: Sokszor mozdult meg a Föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgást jegyeztek fel a szeizmológusok, ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon április közepén a horvát határ közelében lévő Somogy vármegyei Bolhó környékén 2,5 erősségű földrengést észleltek, amelyet a lakosság is érzett, jelentősebb károkról viszont nem érkezett jelentés. Nem volt életveszélyes a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa, ezt állapította meg a toxikológiai vizsgálat. A tájékoztatás szerint viszont gátolta volna a véralvadást és belső vérzést is okozhatott volna a gyerekeknél. Ez az eredmény csak az Ausztriában talált bébi ételre vonatkozik, azt nem tudni, hogy a Csehországban és a Szlovákiában talált termékekben mennyi patkányméreg volt. Holnap már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Ma még sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, de holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront és sok napsütés várható. Bár felhők is lesznek felettünk az égen, és északkeleten-keleten néhol még előfordulhatnak kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fokig hűl a levegő, holnap pedig 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén sokat süt majd a nap, és 21-28 fokot mérhetünk. Szombaton még elvétve lehetnek kisebb záporok, de vasárnap száraz időben bízhatunk.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform azt írja, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig lassulásra és szakaszos torlódásra kell készülni, főként a Tatabányától kiépített terelésben a külső sávban arra szólnak az autósok. Aztán az M51-es autóút M5-ös felé vezető oldalán a 28-as kilométernél baleset történt, a helyszínelés miatt egy sávot lezártak, emiatt torlódik a forgalom. A 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán pedig egy személyautó lesodródott a pályáról, ezért a 68-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Zoli keresett meg Bobáról, aki a sógorát Pistit szeretné megköszönteni, aki május 2-án pár napja lépett be az 50-esek klubjába. Utólagosan is nagyon sok boldog születésnapot kíván neki. Egy szopárió, dep

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es.

legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Honey Beast és az Így játszom után jön mindjárt Roy, Kohánszki Roy, Rutka Róbival közösen a Magyar Vándor főcímdalát fogják előadni, ez lesz az Otthon itt van, de még előbb Aucsillát hallgatjuk, vigyél el a Retro Rádióban!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A United zenélt, ez volt a végső vallomás. A Margaret Island is, ha nem voltál jó, szól majd pár perc múlva Homonyik Sándor klasszikusa után. Ám hogy királylány, most a retro rádióban.

Lehet. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az FLM és a Ráncok a szemem alatt után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap is találkozhatunk, ahogy ezt megszokhatták, a vasárnap a Jobbaházi Presszóban lesz dalpremier, ahogy említettem már egy kicsivel korábban, a TNT új dalát fogjuk majd meghallgatni, beszélgetek a dalpremier kapcsán majd Dobrádi Ákossal, a csapat énekesével, a dal szerzőjével. Egy szezonindító koncert kapcsán szintén telefonon fogok beszélgetni majd a Groove House-ból Judival és Zsoltival, illetőleg beszámolunk egy olyan különleges koncertről, ahol nagyon sok sztár vendég lép majd fel. Ambrus Zolira fognak emlékezni, az Irigy Honaimirigy legendás gitárosára, aki idén lenne 60 éves. A koncertet a fia Ambrus Gábor szervezi, ő is fellép, hiszen belőle is szintén gitáros lett. Érdekes színes programmal várok tehát mindenkit vasárnap este és 8 órától. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Freddy dalával búcsúzom. Nincsen holnap a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: She's crazy like a fool.

0: Hey, Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.